0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Komoly beruházásra készülnek Esztergomban, átmeneti fürdési tilalom 6 strandon Fejérben. Tízezreket telepítettek ki az erdőtűz miatt Spanyolországban. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Feltámadt a szél, így egyre nagyobb területen pusztít erdőtűz Spanyolország középső részén. Egy nap alatt több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába a térségben. Már több mint 15 ezer hektár terület vált a lángok martalékává, számos ház megsemmisült. A nyomozás szerint egy traktor szikrája okozta a tüzet. Mindez olyan helyen történt, ahová be sem hajthattak volna a géppel. Egy embert őrizetbe vettek Spanyolországban. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on outside.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Komoly beruházásra készülnek Esztergomban, életveszélyes is lehet az esernyő, itt a figyelmeztetés. A Nándorfehérvári diadalt ünneplik Szegeden. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében, további 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. 700 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt is intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket, keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, akkor sem vagyunk elveszve, mondta rádiónknak Mukics Dániel, a katasztrófa védelem szóvívője.
4: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő pontokba csapnak be.
3: Az 1456-os Nándorfehérvári diadalra emlékeznek ma Szegeden, arra, hogy a Hunyadi János vezette keresztény seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mohamed török szultán hadaira. A koncertek mellett lesz középkori fegyver és harci bemutató, lovagi torna, solymász parádé, este pedig tűzshow. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Jó reggelt kívánok, 6 óra múlt néhány perccel a mikrofonnál már Leirer Tímea. Mostantól 10-ig várok mindenkit. Ébredjünk együtt, önökén és a legnagyobb slágerek. Nem sokára a Blue következik, velünk lesz az Ergo, és kezdünk a Cutting Crew-val. I Just Died in Your Arms.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. 4 perccel vagyunk 6:45 előtt. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy a hétvége első napján már sikerült egy kicsit visszavenni a tempóból, kifújni a hétköznapi fáradalmakat, és majd jut idő igazi feltöltődésre is. Akár a reggeli kávé mellett hallgatnak minket, akár már úton, valamilyen hétvégi program felé. A következő órákban garantálom a legjobb ritmusokat a tökéletes hétvége indításhoz. Minden idők legnagyobb slágerei között már is itt a 90-es évek svéd szupersztárja, az Aesop Bass, és tőlük a The Sign itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát nézzük, hogy mit tartogat számunkra az égbolt erre a hétvégére. A meteorológusok szerint igazi kellemes nyárias hétvégénk lesz. Ma a legtöbb helyen a napsütésé lesz a főszerep, csak néha jöhet egy-egy fátyol felhő. A hőmérséklet igazi strandoló, vagy akár kiránduló idő, ki mit szeret, 28-30 fokig emelkedik majd a hőmérő kigönyszála. Érdemes szabadtéri programokat tervezni, és ha már hétvége, hát végre elengedhetjük a hétközi kötelezettségeket, a saját tempónkban élvezhetjük a napot, ehhez hozunk most egy hamisíthatatlan 90-es évekbeli életérzést a svéd nigériai fogorvos sztártól. Itt van Dr. Alban és az It's My Life minden idők legnagyobb slágerei között. It's my life.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön fél hét van, mondjuk a legfrissebb híreket, utána pedig folytatom majd Kylie Minogue-gal, Maggie Riley-val és Eddie Grant-tel. I don't wanna dance, nem sokára ez szól itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Jelzett a NAV, fontos változás jön. Megszabadították a Szentől a fekete-köröst, Románia felől érkezett. Kettős Ferrari siker a Hungaroringen. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram. Januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
4: A NAV a honlapján lebontotta külön a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
3: Eltávolították a szennyező anyagot a fekete körösről, vélhetően marhatrágya úszott a víz felszínén egy szakaszon. Tegnap előtt fedezték fel, tegnap már ki is emelték, így gyorsan léptek a szakemberek. Az csak később, valószínűleg hétfőn, a minták elemzése után derül ki, van-e fertőzés veszély. Óvatosságból horgászati és halászati tilalmat rendeltek el a fekete körös teljes hazai szakaszán. Emellett nem szabad fürdeni a városerdei és a szanazugi szabadstrandon, a Románia felől érkezett szennyezés miatt. Feltámadt a szél, így egyre nagyobb területen pusztít erdőtűz Spanyolország középső részén. Egy nap alatt több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába a térségben. Már több mint 15 ezer hektár terület vált a lángok martalékává, számos ház megsemmisült. A nyomozás szerint egy traktor szikrája okozta a tüzet. Mindez olyan helyen történt, ahová be sem hajthattak volna a géppel. Egy embert őrizetbe vettek Spanyolországban. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton végzett az élen a 41. Forma 1-es magyar nagydíj tegnapi második szabad edzésén. A Ferrari brit pilótáját csapattársa, az első tréning leggyorsabbja, a monakói Charles Leclerc követte. A címvédő brit Lando Norris harmadikként zárt a McLarennel. A harmadik szabad edzés délután 12:30-kor kezdődik a Hungaroringen, az időmérő pedig 4:00. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is, viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 10 perccel vagyunk fél hét után. További jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. A most következő énekesnőt ma már ugye a pop királynőjeként emlegeti mindenki, de hát a 80-as évek közepén még hát egészen másfajta karrierről álmodott. Kylie Minogue egy legendás ausztrál szappanopera, a Szomszédok, igen, ott is volt ilyen, vagány autószerelőjeként lett közönség kedvenc, kis kertészgatyába, trikóba. Nagyon helyes volt egyébként. A sorozatbeli karakterének esküvőjét rekordnak számító, közel 20 millió néző követte egyébként figyelemmel a TV képernyők előtt, szóval igazi sztár volt. Ez az óriási tévésiker nyitotta meg előtte a zenei karrier kapuit is, amikor 1987-ben kiszállt a sorozatból, és azonnal az eladási listák élére ugrott első slágerével. Idézzük fel a tévés és zenei áttörés pillanatát. Itt van Kylie Minogue és a Locomotion a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok! 3:47 után vagyunk néhány perccel. Azt hiszem, hogy mi magyarok igazán büszkék lehetünk a filmtörténetünkre. A régi hazai klasszikusoknak olyan utánozhatatlan lelke meg fanyar humora van, ami tényleg generációkat köt össze mind a mai napig. Fantasztikus karakterek, felejthetetlen mondatok, és hát mindehhez van egyfajta életérzés, amit szerintem csak mi értünk igazán. És hát mi történik akkor, amikor a 90-es évekbeli rendezők visszanyúlnak a 60-as évek legendás táncdalaihoz, akkor születik meg egy olyan kultfilm, mint a Csini Papa. A filmzenei ugye nem csak felidézték akkor, és felidézik most is a múltat, de új életet is leheltek ezekbe a régi slágerekbe. Jön egy, az Éj vele boldogan, itt és most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Én már a következő órára készülök, hozok újabb olyan slágereket, amelyek szerintem garantáltan felébresztik önöket, vagy ha már felébredtek, akkor jó hangulatot hoznak erre a július 25-i szombat reggelre. Itt lesz például DJ Bobo az Everybody-val. Bejön a következő órában a Bon Jovi is. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 grammos zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Kutyás rendőrök és gyalogos elsősegélynyújtók is lesznek a Hungaroringen. Itthon is feltűnnek az önvezető kocsik. Újabb vámokkal sorozta meg Amerika a világot.
6: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, a Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikek betiltása érdekében. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 7 óra után vagyunk, további jó reggelt kívánok mindenkinek, hallgassanak ránk ebben az órában is. Megéri, olyan slágereket élvezhetünk majd együtt, mint például a V-motoroktól a Fekszem az ágyon, de jön DJ Bobo, Miley Cyrus, és most Chris Rea is a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már majdnem egy hét eltelt, de szerintem a foci rajongók még mindig a vasárnapi VB döntő hatása alatt vannak. A most lezárult 2006-os foci VB-n tényleg nem spóroltak a rekordokkal, meg a drámával. Gondoljanak csak bele, ez volt a történelem első 48 csapatos világbajnoksága. A hosszabbításos spanyol győzelem mellett még egy 6-4-es bronzmeccset is végig izgulhattunk, szóval igazi rekordok és pörgés uralta ezt a tornát. Ha pedig már számokról és szédületes sebességről van szó, a következő előadót ettől tényleg nem kell félteni. Jöjjön a 90-es évek egyik legnagyobb zenei meglepetése, mindig szeretettel gondolunk rá. Itt a hihetetlen tempót diktáló Scatman John és a Scatman's World a Retro Rádióban. Scatman's World.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Az előbb a múlt vasárnapi VB döntőről beszéltünk. Hát ezután talán még egy kicsit tombol bennünk a meccs hangulat, de a lényeg, hogy a nyári buli hullámnak közel sincs vége. Sőt, egy igazán jó hír érkezett néhány héttel ezelőtt a 90-es évek Eurodance rajongóinak. A műfaj svájci királya, DJ Bobo hamarosan Budapesten robbantja majd fel a színpadot egy gigantikus látványshow-val. Legalábbis ezt ígéri. Ha szeretnének már most ráhangolódni az év egyik legnagyobb nosztalgiaházi buliára, akkor tessék, tekerjék fel a hangerőt, hiszen jön a sláger, aminek a ritmusára garantáltan együtt mozoghatunk. Érkezik DJ Bobo és az Everybody itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő fél órában jön a beígért Bon Jovi sláger, a Living on a Prayer, énekel majd Jennifer Lopez, de itt lesz a Depeche Mode is. Personal Jesus a hírek után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Új vezére van a paksi bővítésnek. Itt a figyelmeztetés akár életveszélyes is lehet az esernyő. 33-an már biztosan bánják a budapesti razziát. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében, további 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. 700 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt is intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket, keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, akkor sem vagyunk elveszve, mondta rádiónknak Mukics Dániel, a katasztrófa védelem szóvívője.
4: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő pontokba csapnak be.
3: Az 1456-os Nándorfehérvári diadalra emlékeznek ma Szegeden, arra, hogy a Hunyadi János vezette keresztény seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mohamed török szultán hadaira. A koncertek mellett lesz középkori fegyver és harci bemutató, lovagi torna, solymász parádé, este pedig tűzshow. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és a zene szól, a slágerek szólnak, a Bon Jovi következik. Ugye vannak pillanatok, amikor úgy tűnik, hogy még a legnagyobb legendák hangja is elnémulhat. Bon Jovi 2022-ben kényszerült elhagyni a színpadot és a műtőasztalra feküdni egy súlyos hangszálműtét miatt. Sokáig úgy tűnt, hogy nem is koncertezhet többet, de most jól van, és a banda a legnagyobb stadionokat törti meg a Forever Tour-ral. Úgyhogy jöjjön nálunk is a Bon Jovi és az 1986-os sikert, a Living on a Prayer a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3/4-8 tájékán járunk. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Leirer Tímea. Kukkancsunk kicsit el a hétvégi időjárásra. A meteorológusok szerint igazi, kellemes, nyári szombat vár ránk. Sok napsütésre lehet számítani, a hőmérséklet 25-28 fok között alakul majd, szóval tökéletes az idő szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz, de akár kis pihenéshez is a vízparton. És ha már hétvége, akkor engedjük szabadjára a gondolatainkat, meg az álmokat, ehhez pedig jön zenei aláfestésként a 80-as évek egyik legnagyobb slágere, Eurythmics és Sweet Dreams, minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában hívom majd Topor Erika kertészmérnököt, aki ezúttal is ad nekünk tanácsokat, mondjuk leginkább is arra vonatkozóan, hogy az aszályt hogyan vészeljük át mi is, meg a növényeink is a kertben, vagy a balkonon, és egy picit, hogy pozitívabb dolgokról is szó essék. Kérek tőle tanácsokat a gyümölcsök, zöldségek eltevéséhez, hiszen annak is most van a szezonja. Tartsanak velünk a következő órában is itt a Retro Rádióban, és hallgassuk majd együtt többek között a Bilavcs slágerét. Let's come together. Right now. Oh, yeah. Vagy éppen Cindy Lauper. Girl, just wanna have fun a következő órában itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres ékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tubor Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Megkezdte a NAVA visszaszámlálást, tízezreket telepítettek ki az erdőtűz miatt Spanyolországban, start a Hungaroringen kettős Ferrari sikerrel. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram, januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
7: A NAV a honlapján lebontotta külön a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
6: Eltávolították a szennyező anyagot a fekete körösről, vélhetően marhatrágya úszott a víz felszínén egy szakaszon. Tegnap előtt fedezték fel, tegnap már ki is emelték, így gyorsan léptek a szakemberek. Az csak később, valószínűleg hétfőn, a minták elemzése után derül ki, van-e fertőzés veszély. Óvatosságból horgászati és halászati tilalmat rendeltek el a fekete körös teljes hazai szakaszán. Emellett nem szabad fürdeni a városerdei és a szanazugi szabad strandon a Románia felől érkezett szennyezés miatt. Feltámadt a szél, így egyre nagyobb területen pusztít erdőtűz Spanyolország középső részén. Egy nap alatt több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába a térségben. Már több mint 15 ezer hektár terület vált a lángok martalékává, számos ház megsemmisült. A nyomozás szerint egy traktor szikrája okozta a tüzet. Mindez olyan helyen történt, ahová be sem hajthattak volna a géppel. Egy embert őrizetbe vettek Spanyolországban. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton végzett az élen a 41. Forma 1-es magyar nagydíj tegnapi második szabad edzésén. A Ferrari brit pilótáját csapattársa, az első tréning leggyorsabbja, a monacói Charles Leclerc követte. A címvédő brit Lando Norris harmadikként zárt a McLarennel. A harmadik szabad edzés délután 12:30 kezdődik a Hungaroringen, az időmérő pedig 4:00. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea, 8 óra után vagyunk egy kicsivel. Ebben az órában fogunk kertészkedni, de jó munkához jó slágerek kellenek. Ilyen lesz majd Juanestől a La Camisa Nera, vagy Rúzsa Magdi új dala, és most a Queen-től a Radio.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Rúzsa Magdi legújabb dala, a Rúzs szólt az előzőekben. Július 25-e van, és ezen a szombaton egy igazi közönség kedvencet köszönthetünk a születésnapján. A világ leghíresebb, egyik leghíresebb jó barátját, Matt LeBlanc, a színész, aki ugye Joey Tribbiani-ként tanította meg nekünk, hogy az ételen soha, de soha nem osztozunk senkivel, mert hogy Joey nem ad a kajájából, és akitől a legmenőbb csábítási trükköt is megtanultuk, azaz azt kell mondani, na mi a helyzet? Joey figurája az összetartozásról, meg az igazi barátságról szólt a Jó barátokban, mi pedig szerintem most pont ezt a harmonikus, békés életérzést hozzuk el önöknek a következő slágerrel a 90-es évek elejéről. Isten értesse, Matt LeBlanc, szól a Beloved-tól a Sweet Harmony itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan felvesztük majd a kertészkesztyűt, mert érkeznek a legfrissebb és legpraktikusabb nyári kertészeti tanácsok. A beszélgető társam Vétopor Erika kertészmérnök lesz, akivel átbeszéljük, hogy hogyan tartsuk életben és virágzásban a kertet, akár még a kánikulában is. A következő dallal pedig hadd küldjek egy kis biztató energiát mindenkinek, aki már kint a kertben dolgozik. Jó jazz meg az, és lusta szerető, minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban. Jóban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió.
1: És jön a hírek után a Genesis is. A Land of Confusion nem sokára itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
2: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: Nem csak helikopterrel, gyalog is mentenek a Hungaroringen, ha kell. Ne teszteljék az önvezető autókat. Átmeneti fürdési tilalom Hadstrandon Fejérben. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el Hadstrandon, Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikket betiltása érdekében. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindennyiuknak. Én itt vagyok már, és itt van velem a vonalban Vétopor Erika, kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője is. Hello Erika, jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok neked.
0: Hát, hogyha kert, ha növények, akkor szerintem az első dolog, ami ezekben a hetekben, hónapokban mindenkinek eszébe jut, az az aszály, a vízhiány és az öntözés. Ha jól tudom, hozzád is ezzel a kérdéssel fordulnak mostanában a legtöbben.
1: Igen, egyébként az olvasói kérdések majdnem 90%-a. Ritkán van az, amikor egy öntető kérdés áradatot kell megválaszoljunk, hogy már szinte tényleg másról is átilleszt a levelezésünknek a nagyja. Itt az Alföldön, meg aztán végképp, tehát pont ma egy fordulócsoport volt itt nálam, aki készítette arról ilyen drónfelvételes felvételeket, hogy mi zajlik itt az elsivatagosodás témájában a homokhátságon. De én azt gondolom, hogy ez városi szinten is egyre jobban érzékelhető. Mm. Nem is csak az, hogy most a betonról vagy az aszfaltozott felületek milyen hőkülönbségekkel és hőleadással bírnak, ugye már, hogy ugye éjszaka adják ki a legtöbb hőt, ráadásul, amit nappal felszívnak ezek a felületek, hanem egyszerűen az, hogy a kertet életben tartani most már egyre nagyobb feladat, és hát azért a csapadékmentesség, vagy akár egyébként az is egy nagy probléma, hogy ahol meg esik, ott meg hirtelen nagyon nagy mennyiség esik ilyen özönvízszerűen, hát igazából egyik sem a legideálisabb.
0: De annál is azt tapasztalom, hogy leesik így az özönvízszerű eső, tehát rengeteg egyszerre, mondjuk 1-2 óra alatt, de másnap már nem látok belőle semmit.
1: Igen, ez talajfüggő is amúgy, mert itt a homokon is olyan, hogy akármennyi esik, az pillanatok alatt elszivalkodok, mert ugye a talajoknak Magyarországon nagy többségében nagyon gyenge a szerkezete, és minél alacsonyabb a humusztartalom, vagyis minél alacsonyabb benne a szerves anyagtartalom, rostok, zsírok, mi egymás, akkor az a talaj nem képes megtartani a nedvességet. De az is például egy nagy hátrány ugye magánkertekben, hogy akármennyire is azért most már a trend, hál' az égnek, a fenntartható kert irány, tehát ez amikor ilyen biodiverz és minden buja és tele van virággal kertekről beszélgetünk, azért még túlnyomó többségében még mindig ez a gyep-tujja-sor feeling van, ahol meg a gyökérzóna is egy nagyon leegyszerűsített rendszerként működik, és az sem tud elegendő vizet egyébként eltárolni, hanem pillanatok alatt ugye el is tűnik az a víz, ami leesik.
0: De mi lenne erre a megoldás? Van-e egyáltalán? Folytassuk ezzel. Erikával jövünk nem sokára itt a Retro Rádióban. Most pedig folytatjuk Cyndi Lauperrel. Girls Just Wanna Have Fun, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Beszélgető partnerem a vonalban Vétópor Erika kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője. Vele beszélgetünk aktuális kerti problémákról, nyilván mindenek előtt a vízhiányról, az aszályról. Ott hagytuk abba, hogyha esik is egy kis eső, vagy akár több is, azonnal beszívja a föld. Mi lenne a megoldás? Egyáltalán magára az öntözésre mi a megoldás, hiszen a csapadék mennyiséget ugye mi innen lentről kevésbé tudjuk befolyásolni, és van, ahol ugye elég víz sincs. Vagy nem az öntözés a megoldás, hanem átszerkeszteni a kertünket másfajta növényekkel?
1: Alapvetően igen. Ebben egyébként meg is fog változni a kertészeti gyakorlat, én azt gondolom, mert én ezt egy pár éve már mondom itt szakmán belül, amiért egy kicsit így ilyen morcosan néznek rám, hogy ami eddig például napfényigényes volt, az már nem biztos, hogy igaz, hogy még most is ugyanúgy napfényigényes, mert nem is csak a napfény ereje változott, vagy mennyisége változott, hanem elképesztő nagy az UV-sugárzás. Nekem például itt a kertben megégett a magyaró bokor. Azért a magyaró az nem az a tipikusan megégős növény, nem a legkényesebb a kertbe, és akkor csodálkozunk, hogy napernyővel védik a hortenziákat, tehát hogy ami eddig fénykedvelő volt, az már sokszor bemenekül a félárnyékba kerten belül is. És hát növény alkalmazásban is nagyon sok növény már nem alkalmas arra, hogy ezt a minimális vízmennyiséget elviselje, és sorra pusztulnak ki a divat növények, azt kell, hogy mondjam.
0: De ha mégis szeretnénk megtartani a kertünk nagy részét, tehát az olvasók, amiket írnak neked, hogy mi legyen az öntözéssel, hogyan öntözzenek jól, mit szoktál nekik válaszolni? Tud segíteni?
1: Alapvetően, ha lehet öntözni, mert nincsen ilyen vízkiviteli stop, mert azért ilyenek is vannak most már egyre több helyen sajnos, akkor én azt szoktam mondani nekik, hogy az esti órákba próbáljanak megöntözni a gyepet meg a reggelibe, ha mindenképp gyepet akarnak öntözni, bár az én elveimben a gyepöntözés nem fér bele. Friss telepítésű növényeket mindenképp kell öntözni, és ott is az a szabály, hogy nagy vízmennyiséggel, minél ritkábban, mert ha sűrűn kis vízmennyiséggel öntözünk egy növényt, akkor ugye felszínén gyökerezik. Ha nagy vízmennyiséggel öntözünk és ritkábban, akkor a gyökerek megtanulják azt, hogy menjenek a mélyebb talajrétegekbe, és keressék meg a vizet. Tehát ez kicsit ugyanaz, mint a műtrágya, nem műtrágya esete, hogy minél jobban elkényeztetjük a növényeket, annál inkább hozzászoknak ahhoz, hogy mindenük megvan. Viszont, hogyha nem kényeztetjük el, akár csak vízzel, akár műtrágyával mondjuk a növényeket, akkor megtanulnak ők is egy picit túlélni. De ezt viszont nem minden növény fogja kibírni.
0: Hát igen, ezért is érdemes utána olvasni, vagy ha szükséges, akkor utána kérdezni, akár a kertportál oldalon mindennek, ami változtatni szeretnénk. Folytatjuk a következő órában még Erikával itt a Retro Rádióban, most pedig Tina Turner következik. What's Love Got to Do With It, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jönnek még tippek a kertészkedéshez, Vétopor Erikától a következő órában, tartsanak velünk, és jó munkához jönnek a legnagyobb slágerek, például Michael Jacksontól a Black or White. De a Neoton Família slágerét is játszom majd. 9 és 10 óra között mindez, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres ékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tubor Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Több 10 milliárdos beruházásra készülnek Esztergomban, sokan bánják már a budapesti razziát, fél ezer éves diadalra emlékeznek Szegeden.
8: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében, további 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. 700 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt is intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket, keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, akkor sem vagyunk elveszve, mondta rádiónknak Mukics Dániel, a katasztrófa védelem szóvívője.
9: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő pontokba csapnak be.
7: Az 1456-os Nándorfehérvári diadalra emlékeznek ma Szegeden, arra, hogy a Hunyadi János vezette keresztény seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mohamed török szultán hadaira. A koncertek mellett lesz középkori fegyver és harci bemutató, lovagi torna, solymász parádé, este pedig tűzshow. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most!
6: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 9 óra is elmúlt, további jó hétvégét kívánok mindannyiuknak. A mikrofonnál Leirer Tímea. Folytatjuk még a kertészkedést, vagy hát az arról való beszélgetést Topor Erikával ebben az órában. Énekel majd Belinda Kállán, jön a Neoton Família, és kezdünk a Culture Clubban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További kellemes szombat reggel, szombat délelőttet kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tíme, a beszélgető partnerem pedig Topor Erika, kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője. Aktuális kerti kérdések kerülnek reflektorfénybe. Beszéltünk már a szárazságról, az öntözés mikéntjéről, de vajon mi legyen a következő?
1: Most ugye megjelent például egy új kártevő, nem annyira új, de abból a szempontból új, hogy tömegesen elkezdték megfigyelni a körisrontó karcsú díszbogarat, ami azért probléma, mert nagyon sok kerttervező, többek között mi is nagyon szerettük a kőriseket, a magyar kőriseket alkalmazni a kertekben, mert egy viszonylag gyorsan lombocsoló, szép lombkoronájú fáról beszélünk, viszont ez veszélybe sodorhatja a kőrisfákat a kertbe, és akkor lehet, hogy lesz egy ugyanolyan pusztulás, mint amit például a tujják esetében ugye a borókaszú és társaival már egyszer ugye elkezdtünk így megélni, de ez mind annak az eredménye, hogy változik gyakorlatilag a páratartalom meg az időjárás.
0: Tehát egyre inkább a felé tartunk, ugye, hogy az éghajlatváltozáshoz, ami nem is annyira lassú folyamat, mint azt korábban gondoltuk, nekünk is, meg a kertünknek is alkalmazkodni kell, mert ezt látom, meg ezt hallom mindenhonnan.
1: Igen, csak ugye nagyon sok helyen, főleg ilyen platformokon ugye megállnak a riogatás címén, és nem adnak valódi megoldást. Én most pont elindítottam egy olyan sorozatot, hogy klímaállóság természetes vonalakon, és amikor megyek például, mint ma is erre a forgatási helyszínt megkeresni itt a homokhátságon, akkor én nagyon sokszor a kocsiból menet közben videózok, hogy nézzétek meg, hogy néz ki. Mi az a társulás, ami víz nélkül, mert nyilván egy erdőben nem fogja senki öntözni, hogy víz nélkül milyen fajokat találunk, és akkor ott azt, ha valaki úgy figyelmesen hallgatja, hogy mi itt egy kis homokiszekű, egy kis ilyen-olyan-amolyan növény, akkor miket lehet átadaptálni a saját kertünkbe, és akár tényleg elengedni a divatnövényeket, viszont hogyha tájban gondolkodunk, természetben gondolkodunk, azért lenne itt bőven megoldási lehetőség, amivel javítani tudjuk, vagy lassítani tudjuk ezt a folyamatot.
0: Csak hát nem azt kell elvárnunk, hogy úgy nézzen ki a kertünk, mint egy skandináv sziklakert, vagy egy svájci nagy virágos, nagyon zöld hátsó kert, hanem a saját adottságainknak megfelelően kellene beültetni. Én legalábbis mindig ezt veszem ki a te szavaidból is, és más szakemberek hozzászólásaiból is. De folytassuk valami sokkal vidámabban, ne legyen már úgy, hogy itt vagyunk a nyár közepén, és csak szomorú dolgokról beszélünk, hogy aszály, meg kártevők, meg a biodiverzitás megszűnése. Hát ott vannak a gyümölcsök, meg a zöldségek. Garmadával, mert ebben az időben azért nagyon szépen megérik mindegyik. Mihez kezdjünk velük? Remélem, hogy erre vonatkozóan is lesznek jó tanácsaid. Folytatjuk Topor Erikával, nem sokára, most pedig jöjjön a Black or White, Michael Jackson slágere 1990-ből, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Beszélgető partnerem továbbra is Vétopor Erika, kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője. Vele beszélgettünk, hát eddig ilyen problémás dolgokról, mint vízhiány, meg kártevők, de én mondtam, hogy folytassuk valami vidámabbal. Itt ez a sok gyümölcs, zöldség, Erikának pedig remek ötletei vannak. Arra vonatkozóan, hogy ezeket hogy tegyük el télire?
1: Én nekem most kezdök el egyébként ebből a szempontból úgy igazán beindulni, tehát már tegnap például, amikor édességet akartam venni, akkor fügyéből készítettem egy ilyen kis mézes, magos, mazsolás finomságot, de mindent elrakok. Tehát most ilyen cukini dömping van, tehát így kinyitom a hűtőt, és a kolbásznál alig fér be, mert tele van mindenkinivel és patiszonnal, úgyhogy majd, ha egy kicsit így erőt gyűjtök, akkor nekiállok kell a mélyhűtőt is betölteni télire ilyen főzelék alapanyaggal. De igen, tehát a befőzés, ez a lecsófélék, zakuszkák, padlizsánkrémek, ennek most van az ideje. Bőven lehet kovászolni például, csak arra vigyázzunk, hogy pont amit itt az elején mondtam, hogy sokkal erősebb az UV, sokkal nagyobb a hő hatás, abban az értelemben, még ha nem is veszük észre, gyakorlatilag sokkal hamarabb készül el egy kovászos bort, és azért ne járjunk úgy, mint én, hogy egyik nap még jól várunk még egy napot, és másik nap már mállik az üvegbe, és lassan látan ő. Tehát, hogy sokkal szenzitívebben figyelni kell ezeket az ilyen műveleteinket. De a füge is egyébként egy-két órán belül túlérik. Tehát legyünk azért a kertünkbe, vagy a balkonunkon így odafigyelve ezekre a dolgokra.
0: Lecsó, zakuszka, padlizsánkrém, ezek befőttes üvegben jól lezárva?
1: Persze, persze, és egyébként befőző automatában tartósítószermentesen is el lehet rakni, ha valaki egyébként így szeretné. Annyi csak a trükkje például, hogy én nem teszek hagymát bele, mert a hagyma az nagyon lúgosít, és akkor az el tudja vinni egy romlási irányba például ezeket a befőzött dolgokat, úgyhogy én hagyma nélkül szoktam például a lecsót is elkészíteni. Azt majd, amikor meg majd a serpenyőbe kerül utólag, akkor belepirítom a hagymát.
0: Ez nagyon jó ötlet egyébként. Legfárok, befőttek, azok is tartósítószer nélkül mennek?
1: Természetesen, tehát nyugodtan lehet őket. Hát ugye ebből a legismertebb a szilvalekvár, ami ugye egy ilyen népnyelven, úgy szokták
0: szilvalekvár, meg a sárga barack, ez a kettő, ami szerintem a legjobban megy.
1: Igen, meg ezeket ugye mindenki tudja, hogy ezeket ilyen hozzáadott cukor nélkül is meg lehet csinálni. Most nem azt mondom, hogy ez minden gyümölcsnél működik, mert például nekem is volt olyan időszak, hogy annyira mézédes lett a sárga dinnyém, vagy olyan erős cukor, magas cukorfokú lett mondjuk a sárga barackom, hogy kénytelen voltam például citromsavat hozzátenni, meg aszkorbinsavat, hogy egyáltalán
0: már,
1: fogyasztható
0: legyen. Fordítva kell, igen, hogy ne legyen olyan édes, vicces.
1: Igen, de ez egyébként tartósítás szempontból is kell.
0: De vajon mi legyen inkább, befőtt vagy fogyasztóláda? Erre is keressük majd a választ Erikával. Jövünk, de most hagyjuk érvényesülni Bruno Mars-t, The Lazy Song, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A beszélgető partnerem Vétopol Erika kertészmérnők, a kertportál.hu főszerkesztője, akivel az öntözésről való beszélgetéstől eljutottunk a gyümölcs eltevésig.
1: És te mire szavazol? Befőttes üvegbe eltenni, vagy a fagyasztóba betuszkolni?
2: Mivel van egy több mint 500 literes fagyasztóládám, én azért a fagyasztót is nagyon szeretem, annak ellenére, hogy
1: áram. És nem mindenkinek van ugye erre esélye?
2: Vagy... Én azért a befőttes üvegnek jobban híve vagyok, mert én amikor megunom a lecsó és ilyesmi standard befőzést, akkor jön az őrült Erika üzemmód, és akkor jönnek a különböző ilyen mindenbe olivabogyót és kecskesajttal kiteszteljük, olajba mártjuk, mindenféle ilyen dolgok, tehát egyébként a családom szokott neki örülni, tehát ebből nagyon jó dolgok sülnek ki, aztán a végén nem mindenből, ezt azért hozzá kell tenni, de nagyon jó ilyen édes, kínai édes savanyút, szecsuánit ugyanúgy egyébként el lehet rakni, nem csak a multinál megvásárolni készen. Ugyanaz a technika egyébként, mint egy lecsó esetében, csak más a fűszerezés. Viszont a mélyhűtő azért az elég előnyökkel is jár, mert ott el lehet tenni mondjuk egy uborkát apróra szeletelve, amiből aztán vagy caciki lesz, vagy uborkosa lehet a télen. Hát ugye a tök alapanyagok sokkal jobban eltarthatók mélyhűtőbe például, amikor tök főzelékre.
1: Hát az ilyen borsó, nem tudom, áfonya akár a gyümölcsök közül, vagy szilva, ezek nagyon jól megvannak a mélyhűtőben.
2: Igen, meg azért a pont a szilvát, jó, hogy mondod, én nagyon szeretem a szilvás gombócot, és azt nem tudod máshogy, azt egy tálcán félbeszeletelve, penegyesével meg fagyasztja az ember, utána besöpri ugyanúgy egy zacskóba szétporciózva, de most pont ugyanígy csináltam, még a tavalyi eterből gyümölcslevest, egy kis görög joghurttal, mert kellett a hely a cukininek. És ugyanígy készítek mindenféle ilyen gyümölcsöket is, így gurulósan, ezt úgy hívják, hogy gurulósan van fagyasztva, meg ugyanígy el is rakom lekvárként.
1: De hát, hogyha valakinek nincs ekkora mélyhűtő kapacitása, mert azért lássuk be, legtöbbünknek nincs, akkor a befőtt tartósítószer nélkül, befőttes üveg, szépen lezárva, az ugyanúgy megfelel a kívánalmaknak.
2: Igen, meg én nagyon sok tea alapanyagot készítek, most például a rózsákkal vagyok itt a nagy asszály miatt, úgyhogy az alig fél napot, egy napot nyílnak, és már is kész, hello. Na most ilyenkor én ezeket a szirmokat összegyűjtöm, még egy kicsit rászárítok itt bent, meg a fűszerek is föl vannak így csomózgatva, kis csokorba, akaszgatva itt.

0: akár van kertünk, akár nem, ez mindenkinek jól jönne, ilyen szépen, csendesen, sokáig esve, ugye olyan kéne.
1: Igen, mindenképpen. Jó. Én ezeket a viharokat nem szeretem,
0: nem, de, senki sem szereti.
1: Már úgy vagyok vele, hogy víz csak jöjjön.
0: Igen. Akkor ezt kívánom. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: A befőtt eltevéssel csatlakozva nem sokára jön a rádiókonyha Vágó Pirossal, addig azonban még van időnk jó pár slágerre, például most a Roxette dalára, Joyride minden idők legnagyobb slágerei között. Hello!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rögtön 10 óra van, kezdődik a rádiókonyha Vágó Pirossal. Aztán délutánra Avaházi Csapi lesz az önök házigazdája. 6 órától jön a három kívánság Dévényi Tibi bácsival, este pedig Fergetek Parti DJ Dominikkel. Én köszönöm szépen a figyelmet, nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek. Minden jót, Leire Tímát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres jégkrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
4: Brokkoli van.
3: Az előbb hozta a Family Frost autó.
4: Rántott hal.
3: Azt is vettem.
4: És zöld borsó.
3: Az is van.
4: Akkor sült krumplit kérek.
5: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
4: És sült krumplit is.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Már egy napja küzdenek a bálatűzzel Borsodban, megkezdte a NAVA visszaszámlálást, fontos változás jön. Eddig nagyon mennek a Ferrarik a Hungaroringen. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Soha nem látott pusztítást okozott a bálatűz Borsodban, Szent István közelében. Tegnap reggel futott be a segélyhívás, így már több mint egy napja küzdenek a helyszínen hat város tűzoltói. Mentették, amit csak lehetett. 200 lovat és 30 kutyát sikerült biztonságba helyezni, és megóvták a lángoktól a közeli mezőgazdasági épületeket is. Nagyjából 3200 nagyméretű bála azonban már biztosan oda lett. Azt még nem tudni, mi okozta a történteket. Eltávolították a szennyező anyagot a fekete körösről, vélhetően marhatrágya úszott a víz felszínén egy szakaszon. Tegnap előtt fedezték fel, tegnap már ki is emelték, így gyorsan léptek a szakemberek. Az csak később, valószínűleg hétfőn, a minták elemzése után derül ki, van-e fertőzés veszély. Óvatosságból horgászati és halászati tilalmat rendeltek el a fekete körös teljes hazai szakaszán. Emellett nem szabad fürdeni a városerdei és a szanazugi szabad strandon a Románia felől érkezett szennyezés miatt. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram. Januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
9: A NAV a honlapján lebontotta külön a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
8: A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton végzett az élen a 41. Forma 1-es magyar nagydíj tegnapi második szabad edzésén. A Ferrari brit pilótáját csapattársa, a monakói Charles Leclerc követte. A címvédő brit Lando Norris harmadikként zárt a McLarennel. A harmadik szabad edzés délután 12:30 kezdődik, az időmérő 4-kor, a holnap délutáni futamon 70 kör vár majd a pilótákra a Hungaroringen. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit ezen a szombat délelőttön. Vágó Piros vagyok, és már is megkezdjük 2 órás gasztrokalandozásunkat. A Rádió Konyhát utazunk is fejben. Gyümölcsök, zöldségek lesznek terítéken Bernát Józsival, most pedig a Scorpions.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Na most aztán jól felráztuk a hallgatóinkat ezen a szombat délelőttön a Scorpions-szal és a Rock You Like a Hurricane-nel. Most pedig már is kinyitjuk a konyha ajtaját, vagy ablakát is persze. Talán kevésbé lesz szeles az idő, mint amilyen tegnap volt, és mondjuk hűvösnek még hűvös volt a reggel, de egy nagyon szuper nyári délelőtt állunk. Amikor is a rádió konyhában a vendégeim, Bernát József séf lesz az egyik, akivel a mostani hihetetlen gyümölcs és zöldség dömpingben igyekszünk ötleteket, tippeket adni arra, hogy ha valaki még nem akkora rajongója a gyümölcsöknek és a zöldségeknek, mint mi, akkor milyen kisebb-nagyobb lépésekkel tudjuk megszeretni, vagy megszerettetni rokonnal, baráttal, bárkivel ezeket a gyümölcsöket, illetve a zöldségeket. És utazunk is, most itt az első órában hamarosan érkezik majd Rill Anna Mari, akivel egy szlovén tengerparti utazásunkat elevenítjük fel, a különböző állomásait, amikor Piránban, Portorosban és aztán az olaszországi Muggiában jártunk. Úgyhogy ezekre lehet készülni a következő két órában, amit persze körítünk majd a slágerekkel, úgyhogy mindjárt Cherrel, most pedig az Eddával folytatom.

szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, ez pedig a Rádiókonyha. Egy rég nem hallott vendég a stúdióban, Rillanna Mari, a Stiledi Vita Online magazin főszerkesztője. Szia!
1: Szia, rég nem látott Piros, és hello, kedves, rég nem látott hallgatók.
0: Volt egy közös utazásunk, igen, aminek a megszervezésében is már azért önmagában nagyon sok szereped volt, amikor is a szlovén nem túl nagy tengerparton látogattunk meg bizonyos területeket, és azért átruccantunk Olaszországba is. És ennek a partszakasznak ugye nagyon sok az olasz kötődése, úgyhogy most azért kimondhatjuk, Portorosról, Piránról van szó, és most végre eljött az az idő, hogy beszámoljunk, vagy beszámolj ezekről az élményekről. Te már visszajársz oda, én most voltam először. Neked például Pirán az az egyik fix nyárbúcsúztató helyed, úgyhogy ezért nyilván nagyon sok mindent tudsz mesélni a hallgatóinknak, igen, is erről.
1: Hát igen, nagyon különleges hely különben a szlovén tengerpart. Egyrészt nagyon könnyen megközelíthető. Minden nyáron vannak ilyen Istria vonatok, és van ez a retro Istria járat. Én például idén azzal fogok menni hálókocsis éjszakai vonattal, ami szerintem önmagában már egy ilyen zseniális történet.
0: Az.
1: És azért, ha úgy nézzük, hozzánk mégiscsak jószerivel ez a tenger van a legközelebb. És ez egy picit érdekesebb különben, mint bizonyos szempontból a horvát tengerpartnak bizonyos részei, mert hogy ez ugye az isztriai rész, ugye ez még azért, amit megszoktunk Horvátországból, természetesen az Adriáról beszélünk, mégis egy 40 kilométeres szakasz az egész Összvíz, Kopertől Portorozsig, és 4 vagy 5 kis tengerparti falut foglal magába, viszont olyan mérhetetlen mennyiségű történelem, kultúra, gasztronómia van ott, hogy ez egész egy ilyen kis ősrobbanás. Piránnal kezdjük, ugye, amiben a zene, a só és Velence, szóval hogy ezek azok a hívószavak, amikre azt lehet mondani, hogy így úristen. 13. századtól beszélünk Piránról. Pirán egy kereskedő kis városként indult, ugye ott az Adriának ebbe a kis fajta szegletébe, viszont ahogy elteltek az évek, a tengerparti részt egy kicsit így, vagy a tengeri részt egy kicsit feltöltötték, és akkor alakult ki az a főtéri rész Piránba, ahol ugye veled is sétáltunk. Na és ugye, ahogy telt az idő, az osztrák arisztokrácia, természetesen a Habsburgok nagyon felfigyeltek erre a környékre, nem csak Piránra, hanem Portorozsra egy kicsit jobban, de ez majd a következő sztori lesz, de természetesen Piránra is, mert ugye akkor élt egy iszonyatosan híres zeneszerző, Giuseppe Tartini, akiről ott el van nevezve Piránba a főtér, el van nevezve egy hotel, ami ugye utána az arisztokrácia kedvenc hotele lett, és ugye Tartininek volt pár jó zenéje, én nem azt mondom, hogy nem, de a leghíresebb az az Ördög trillája volt, mert egyszer volt egy ilyen lázálma a pasinak szerintem, hogy álomként emlegetik mindenhol, de ő azt álmodta, hogy álmában meglátogatta az ördög, és felajánlott neki egy zenét, hogy azt ő nyugodtan vegye a saját nevére, és akkor onnantól kezdve az legyen az ő meghatározója. Ez ugye magának, ennek a városnak a kis kulturális története, amikor nagyon fontos, mert ez világviszonylatban tudja mindenki. No, és akkor ott van a kis olasz vonal, amit mi nagyon szeretünk, hogy ugye velencei tartomány volt. Tehát ez a környék, ha valaki így ismeri a horvátországi részt, ugye azért ott is nagyon-nagyon sok Vrösártól kezdve Porecsig, nagyon sok kisváros, ugye Rovinj, ezek mind velencei tartományok voltak, színes házak, Campanile, mi ez az óratorony, szóval nagyon-nagyon sok minden mutatja ugye azt az időszakot. Na, ugyanez megtalálható Piránba is, csak nagyon-nagyon kicsibe.
0: Hát gondolkoztam, hogy valahogy bejátszom Giuseppe Tartini zenéjét, de most ezt nem tudom megoldani, úgyhogy mindenki rá tud keresni erre. Mi pedig akkor folytatjuk majd hamarosan a piránbeli nézelődésünket, meg kóstolásunkat, mert bizony van mit kóstolni is. Piránnak nem is egy nevezetessége van, úgyhogy innen folytatódik majd a Rádiókonyha. Most pedig érkezzen a Get Lucky a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is folytatódik a rádiókonyha a vendégemmel, Ridl Anna Marival. Egy néhány napos szlovéniai gyors villámlátogatásunkat elevenítjük fel a hallgatóinknak, aminek természetesen alapvetően gasztronómiai célja és vonatkozása volt. Pirán városkájáról kezdtünk el beszélgetni, illetve Anna Mari kezdett el mesélni, és ugye még ott járunk, hogy Giuseppe Tartini a városka híres szülöttje, de már is szerintem rátérünk majd a gasztronómiára is. De ugye ott fejeztük be, hogy azt kezdted el ecsetelni, hogy mennyire olaszos egyébként, és tartoztak is az itáliai birodalomhoz, a velencei királysághoz, tehát hogy mennyire olaszos is egyébként az a rész.
1: Én sokszor azt érzem, különben amikor hallgatok vendéglátó egységbe ott dolgozókat, hogy jobban, gördülékenyebben beszélik az olaszt, mint az angolt. És ami nagyon-nagyon fontos Piránba, és akkor itt már egy kicsit megyünk a gasztronómia felé, amit megtapasztaltunk mi is, amikor kint voltunk, ugye ez a só. És ez egy nem akármilyen sólepárló, szóval Európában eleve nincsen túl sok sólepárló, de olyan, mint amilyen Piránban van, olyan konkrétan sehol nincsen. Ez egy eredetvédett terület, 14. század óta ugyanazzal a kézi technikával dolgozzák fel a sót. Szóval igen. Egészen elképesztő. Olyan szinten nincs gépesítés, és Piros, te ezt láttad, amikor ott voltunk együtt, hogy nem tudom, egy bicikli nincsen. Szóval, hogy semmi az ég egyet a világon. Tényleg ott vannak ezek a kis medencék, ott vannak, láthattuk ezeket is, ezeket a kézi eszközöket, amikkel a sót kiszedik. Ugye hát ez a só lepárlás, ez úgy működik, hogy a medencéknek az aljáról szokták felszedni a sót. Na ez már eleve egy sokkal nemesebb só itt, mint bárhol máshol, pont a kézi megmunkálás miatt. Na de ugye a sóvirág, amit mindenki így a high-end kategóriának tart, így a sónak az életében, na az aztán tényleg itt a mert hogy az is kézmű. Ez kirakódik a medencéknek az oldalára. Uh-huh. Igen, és erre nagyon-nagyon kell vigyázni, mert ez pillanatok alatt el tud kezdeni fertőződni.
0: Ja,
1: egy az, hogy elszíneződik, ennek hófehérnek kell valahogy maradnia. Na és ezt is a természet adta nekik, mert van egy petola nevű ilyen alga és ásványi anyagokban gazdag, ilyen réteg, ami önmagától alakul ki, és lefedi ezt az egészet. És amikor kialakul ugye ez a sóvirágréteg, akkor mennek az emberek a kis botjai, ez egy ilyen...
0: Mint egy gerebje, csak ugye nincsenek.
1: Csak nincsenek fogai.
0: Igen,
1: pontosan,
0: nem, fogni
1: az
0: ökülik,
1: az. Így van.
0: Teli gerebjével.
1: Azzal szedik le ugye ezt a petolát, és ott van alatta az olyan szinten világminőségű sóvirág, amit a világ összes felső kategóriás konyhájába használnak. És ami nekem az egyik legnagyobb...
0: És egyébként kedvenc... ilyen ebben az időszakban látványos igazán,
1: hogy
0: mert
1: nem.
0: Ugye kell neki ez a meleg, igen, és a nyári időszak, amikor a nagy sóhalmok állnak is, tehát ténylegesen látni ezt működni. Amikor mi voltunk, akkor még nem, tehát szezon eleje volt nagyon, de az július-augusztus az igazi, csak hát ilyenkor meg meleg van nyilván a látogatáshoz. A korai órákat szokták javasolni.
1: Igen. A sóvirághoz, ahogy te is mondtad, ezt nagyon jól mondtad, kell a napsütés, és kell a nagyon-nagyon nagy meleg, és a szélcsend.
0: Ja, igen.
1: A szél egy bizonyos szakaszához kell a legelején, de nagyon kevés ideig kell a szél, és utána full szélcsend kell ahhoz, hogy a sóvirág az pontosan azt a fajta minőséget adja.
0: Igen, és ugye látogatható ez a központ, ahogy az előbb is említettem, csak hát emlékszem, hogy az idegenvezetőnk említette, hogy azért a júliusi-augusztusi időszakban érdemes inkább a kora reggeli órákat választani, mert hogy nagyon-nagyon meleg van. Folytatjuk még a piráni, illetve a portorozsi gasztrotúránkat Ridl Anna Marival, de most jöjjön a Texas-szal a Summer Sun a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez még mindig a Rádió Konyha, én pedig köszöntöm sok szeretettel a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. A két órás gasztrokalandozásunk első órájában pedig ténylegesen kalandozunk Szlovéniában, a szlovén tengerparti részen, éppen egy sólepárlóban járunk Rill Anna Marival, és a sóvirágnál hagytuk abba, amit tényleg nem véletlenül hívnak így, mert hogy gyönyörű, ilyen kis vékony, pehelyszerű kristályok állnak össze, mintha egy-egy virágfej lennének. Ropogósak is, intenzíven sósak tudnak lenni, és pont azért, mert ennyire törékenyek, ezeket inkább díszként, illetve fűszerként használják.
1: Ugye minden, többfajta sót lehet kapni. Lehet egy kicsit durvább szemű sót kapni, szóval főzéshez is használható ez a só, de azért a sóvirág az a luxury kategória, szóval azt nem főzögetjük.
0: Nem, azt csak ugye a legvégén meghintjük vele a sztéket, vagy van, az esetleg az étel egy salátát, egy desszertet,
1: igen,
0: bármi
1: az
0: ilyesmit.
1: Az étel ajándéka, igen. És tényleg mehet bármire. Nagyon jól mondod, az édestől a sósig, a keserűig, mindennek utána ad egy olyan plusz, kihozza az ízeket.
0: A desszertre pont eszembe is jutott ugye a sós csokoládé, mert hogy azt is lehet kapni.
1: Hogyne?
0: És hogy hát mennyire jót tesz a csokoládénak is egy ilyen flördösszel.
1: Hát de hogy bárminek tovább megyek, ettem már más országokból is sólepárlókból hozott édességeket, de tényleg amikor arról beszélünk, hogy a piráni, az valami egészen különleges, és valószínű, hogy nagyon sokat számít, mint minden másba a kézi megművelés. És akkor ugye a felhasználás az nagyon fontos, mert hát pirán azért nyilván bőven ott van a tengerpartnak a környékén, azért egy tengeri sügérhez, egy fekete tinta halas risottóhoz, ugye, ami ezeknek, ennek a helynek a maga a kifejezetten autentikus ételei. Itt lehet, ezen a környéken a legfinomabbakat itt lehet enni, szóval ezekhez használni ezt a piránisot, és ezt szerintem muszáj kipróbálni. És ami nagyon fontos a sólepárlókban, szerintem azért is érdemes elmenni, ezt hozzáteszem, a legtöbb sólepárlóban így van, de piránnál is így van, hogy ezeken a helyeken készülnek a rózsaszín flamingók. Igen, mert ugyanis a flamingó eredetileg fehér. Vannak ezek a kis színes rózsaszín algák, amik megélnek a sólepárlóknak a medencéibe, és ugyanez van például Torreviába, ugyanez van például Piránba is, ez van Szardínia szigetén is. Oda mennek a flamingók, előszeretettel kieszegetik ezeket a rózsaszín algákat, és ők maguk berózsaszínesednek tőle. Úgyhogy ha valaha látnak az emberek élőben rózsaszín flamingót, akkor azonnal keresenek sólepárlót a környéken. És akkor ugye utána ott van Portorozs, a következő szomszéd kis falu, ami már nevéből is a rózsák kikötője, ugye már is egy kis eleganciáról
0: Portorózá,
1: beszélünk.
0: Ugye? Valahogy Portorózá, valahogy így.
1: Aha. Hogy már is az eleganciáról beszélünk, nem véletlen. Ugyanannyi idős Portorozs, mint Pirán, 13. századról beszélünk itt is, viszont a 19. században tudott így erőre kapni, aha, így van, és nevet szerezni magának, amikor az előbb említett osztrák Habsburg arisztokrácia fölfedezte magának, mint üdülő területet, mert ugye ott van a só, továbbra is, azért az onnan...
0: A jótékony hatásával, amit nem csak az ételen
1: így
0: keresztül,
1: van, hanem
0: a
1: bőrbe, meg a bőr, meg a szervezetre, meg a tüdőre gyakorolt hatása. Szóval ugye a piráni só nem áll meg a falutáblánál, hanem azért ott mindenhol megy tovább. Úgyhogy azért mondom, hogy előszeretettel jártak ide fürdőzni az osztrákok. Itt szépen elkezdett kialakulni különböző gasztronómiai flow még emellé. Például ugye az olívaolaj.

Igen, igen, és erről már egyébként hallhattak is a Rádiókonyha hallgatói, hiszen néhány héttel ezelőtt a Gramona farmot mutattuk be, pont itt ezen a szlovén tengerparti részen. Mi viszont akkor még folytassuk az utazásunkat, bár nagyon fogytán van az időnk, de így szokott ez lenni. A Retro Rádióban Ried Lanna Marival, most pedig a Vénusz szól a régi nyárral.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A vendégemmel, Rill Anna Marival pedig éppen a szlovén tengerparton szerzett íz élményeinket, gasztronómiai tapasztalatainkat osztjuk meg a hallgatóinkkal. És ugye pont ott fejeztük be, hogy Anna Mari elmesélte, hogy az osztrák-magyar monarchia arisztokráciája is felfedezte annak idején magának ezt a tengerparti részt, részben a gasztronómiája miatt. És pont az olívaolajat kezdted el emlegetni.
1: Megvan egy olyan jó kis ásványossága, amitől például a halakhoz kiváló tud lenni. Egy erős, dinamikus ízű olívaolajról beszélünk, de mégis van egy ilyen látsága, hogy itt például van a halleves, amit ugye ismerünk a franciáknál, meg bizonyos helyeken, és ezek ilyen különböző...
0: Picit eltérnek.
1: Igen, különbözőek tudnak lenni.
0: Nagyon más, mint a mi halászlevünk.
1: Nagy, az teljesen biztos, mivel maga a halállomány is más, amit beleraknak. Viszont itt egy eléggé erős ilyen olívaolaj telítettsége van, és ettől egy ilyen nagyon sejmes, olyan szinten sejmes hallevest kapunk, amilyet nem tudnak sehol máshol csinálni, még termomixel sem. Azt szerintem érdemes megkóstolni, és akkor ami még itt nagyon-nagyon fontos, ami már nem ugye az olívaolaj, hanem a szarvasgomba. És ugye itt nem csak a nyári és a téli fekete szarvasgomba, ami érdekes, hanem a fehér, ami egy viszonylag nagy kuriózum, ha nem is annyira világhírű, mint a piránisó, de nagyon-nagyon híres, és nagyon-nagyon különleges. És akkor, ha már ilyen jókat eszegetünk, akkor igyunk is már hozzá valamit. Ugye a koperi rész híresült el a borokról, viszont az az ősi szőlőfajta, ami ezen a környéken terem többek között Koperbe is, és például Portorosba is, annak Portorosba van nagyobb hangsúlya a gasztronómia terén. És ez az egyik, ez a refosk, ez egy vörös, nagyon taninos, nagyon erős, ilyen erős vörös húsokhoz való bor, ugye ebből a fajta szőlőből, a másik, amit mi is kóstoltunk, a málvázia.
0: Na igen, a málvázia az én kedvencem, ami tényleg egyébként nagyon jól illik a halakhoz is, meg egyéb tengergyümölcsei ételekhez, mármint ez a friss, könnyű, száraz verziója, akár előételekhez, mert hogy aztán van egy érett, hordósabb, sőt még egy desszert borszerű málvázia is. Viszont kénytelenek vagyunk rákanyarodni az utolsó állomására a közös utunknak.
1: Na és akkor az én nagy kedvencem, amivel tényleg itt bezártuk az utazásunkat, ugye az Muggia, ami már Olaszország, ez az isztriai olasz átmenet, de mégis ez az Isztriának a zárása, mégis egy picit érzett, akár a gasztronómiájába, akár a hangulatba, akár a növényzetbe, mindenbe, hogy ez még az Isztria. Uh-huh. Ugye itt például az ételek is már egy picit nagyon érdekesen kombinálódnak, mert például Muggianál már egy picit a terroár is érződik. Van a ripieni, ugye ez az a kalamári ripieni, ez a leghíresebb ételük.
2: Töltött kalamári,
1: így van, amit kenyérrel, petrezselyemmel, sajttal összekevert kis töltelékkel töltenek meg, és egy ilyen paradicsomos öntet van rajta. Hogy ugye itt már egy kicsit érezzük a terroárnak a hatását is, és nem a kalamári miatt, hanem a paradicsom miatt. És ugye azt tartja a legendárium, hogy régen a halászok a legjobb falatokat nem vitték ki a piacra eladni, hanem hazavitték, és ugye otthon készítették el az ételeket. Ma is azt lehet érezni, amikor elmész az étterembe, hogy jellemzően nagyon otthonos ízűek az ételek, amiket főznek. És pont ezért, mert ugye az ottani kis éttermek a családi konyhából nőtték ki magukat, olyan rusztikussága van, hogy valójában lefotózni sem akarod, mert nem szép.
0: Ó, igen, a kedvencem a rusztikusnak nevezhető konyha. Anna Mari, nagyon köszönöm az élménybeszámolót, most így nekem is jól esett feleveleníteni a különböző állomásait az utunknak, és folytatjuk majd, azért szó esett a mostani beszélgetésben is egy-két zöldség. Folytatjuk a gyümölcsökkel és a zöldségekkel, hogyan szeressük és hogyan szerettessük meg másokkal. Ezeket Bernát József séf lesz hamarosan a vendégem. De most jöjjön Szabrinával a Boys, Boys, Boys a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is a rádiókonyhát, majd Rick Astley klasszikusával, a Never Gonna Give You Up-pal. És Rob Thomas Santanával is érkezik majd. A Smooth is szól, tehát 11 óra után, mi pedig várjuk majd hallgatóinkat Bernát József Séffel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Helikopterrel és gyalog is mentenek a Hungaroringen, ha kell, senki ne tesztelje az önvezető autókat. Átmeneti fürdési tilalom Hadstrandon, Fejérben. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el Hadstrandon, Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, a Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, ez még mindig 2 órás gasztrokalandozásunk, annak is a második órája, a rádiókonyha. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem ebben az órában is, mindjárt szól a Szelavi, de most jöjjön a Los Lobos slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Bernát József Séf, akit én mindig akkora örömmel fogadok a stúdióban. Szia!
1: Szia, én meg örömmel jövök.
0: Igen, ez a lényeg, ez a win-win szituáció, így már meg vagyunk. És most igazából te dobtad föl, hogy figyelj, hát most dúskálunk zöldségekben, gyümölcsökben, csináljunk egy ilyen adást, és én erre lelkesen mondtam, hogy igen. Már csak azért is, mert eszembe jutott az egyik kolléganőm, aki néhány hete mondta, hogy ő, képzeld el, ő semmilyen zöldséget és gyümölcsöt nem szeret. És
1: szomorú élet.
0: Innen szép nyerni.
1: Unokabátyám is ilyen, képzeld el.
0: Hogy ő se
1: semmi
0: szeret?
1: Zöldséget, mindenből kitúrja a zöldségeket, nem eszi meg, egyszerűen irtózik tőle. Viszont idén felkeresett egy ilyennel, hogy valahogy szerettessen meg vele a zöldséget.
0: Na, de legalább, figyelj, ez, bocs, de egy kicsit olyan, mint egy függőség, hogy ha már maga akarja megváltoztatni ezt a helyzetet, akkor ez egy fél siker, mert innentől kezdve, ha neki megvan a szándék, és ez nem egy kívülről jövő nyomás, akár a társadalom, a család, a bárki részéről, akkor ez lehet, hogy megoldható. Úgyhogy akkor nyerjünk innen, Józsi, és induljunk neki.
1: Hát egyébként onnan is könnyű nyerni, mert azért nyáron szerintem többen inkább a zöldség hangsúlyos ételeket fogyasztják könnyebben vagy jobban, mint a húsosakat. Hát meg amiatt is, hogy egyébként, mert hogy a vízpótlás, tehát hogy a folyadékot is állandóan... Én például nem szeretek nyáron sokat inni. Sokkal könnyebb egyébként, hogy mondjuk megeszünk dinnyét, egy görög dinnyét. Aha. Azzal tök jól tudjuk egyébként pótolni egyébként a kízzadt folyadékot magunkból. Van az a nagyon egyszerű törökös saláta, az a kisír saláta, nem tudom ki mennyire ismeri, hogy simán csak forrázott kuszkuszba belevágni annyi új hagymát, petrezselymet, mentát, koriandert, amennyit nem szégyellünk.
0: Igen.
1: Tehát nyugodtan legyen inkább zöld, és utána pedig nem mosolyogjunk fotókon, mert nagyon furcsán fog kinézni. Egy ilyen salátát egyébként elkészíteni, és tényleg ezt a salátát hozzáadhatjuk grillezett sajtokhoz is. Tehát vannak mostanában egyébként ezek a halumi, ezek a fognyi korgatós sajtok, de hát mindenki szereti szerintem. Tehát, hogy hülye a hangja,
0: na,
1: amikor esszük.
0: Én
1: nagyon szeretem. Én nagyon szeretem egyébként, hülye a hangja, meg hülye az állaga.
0: És csak frissen jó.
1: De
0: úgyis tényleg igaz. Csak nyikorgatja a fogat.
1: Ez is igaz, de nagyon jó például. Amihez én nagyon szeretem egyébként ezt a grillezett sajtot, de egyébként lehet grillezett kecskesajt is. Van az a kerek kecskesajt, nem tudom, hogy az mi a neve, hogy van egy ilyen kerek kecskesajt, aminek a külső része penészes.
0: Akkor ez nem a manuri, de van a manuri, az is egy kecskesajt, egy ilyen nagyon krémes, inkább a ricottához hasonlít. Aha,
1: ezt lehet grillezni. Tehát amit igen. Én ismerek, a szelhető, grillezhető, és például ahhoz, amit elkezdtem mesélni, hogy a görög dinnye. Tehát a görög dinnyét kimagozzuk, földaraboljuk, és akkor ehhez paradicsom. Tehát most mindenki azt mondhatná, hogy úristen, most paradicsomot dinnyével, ne hülyeskedjek már, próbálják ki.
0: Például pont a sárga koktél paradicsomot, és akkor színben meg vagyunk.
1: Ez görög dinnye. Tehát, piros legyen a görög dinnye, sárga legyen a koktél. Paradicsom. Mert ráadásul a sárga koktél paradicsom az mindig édesebb.
0: Igen. Aha.
1: Tehát ez nyugodtan, és akkor itt is jön valami zöldfűszer, menta, petrezselyem. És mondom, egyébként én nagyon szeretem a nyáron a koriandert. Nagyon sokan óckodnak tőle. De tényleg higgyék el, mondom, amit az előbb meséltem, ez a kuszkuszos forrázott saláta, piszok jó bele. És egyébként, hogyha jó sok mennyiségű petrezselyemet és mentát teszünk mellé, aki utálja a koriandert, nem fogja észrevenni, hogy van benne. Esküszöm.
0: Erre nem vennék mérget.
1: Ezt tényleg próbálják ki. Mindenki egy próbát megér.
0: Jó, hát nekem is vannak még kihívásaim a gasztronómiában. Van még mit megszeretnem. Többek között a koriander is ilyen. Jó, lehet, hogy beadom a dereka, majd akkor tudósítalak róla, hogy mi az eredmény. Most folytassuk a Szelavivel, mindjárt jön a Vár ránk a nyár. Bernát József Séf lesz ebben az órában a vendégem itt a Rádió Konyhában, és zöldség-gyümölcs megszerettető adásban vagyunk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Rádió Konyhában továbbra is Bernát József séf a vendégem. Zöldség, gyümölcs fronton beszélgetünk, éppen a koriander mellett korteskedtél, hagyjuk is. De nekem közben persze jár az agyam, és eszembe jutott valami. Ezek szerint, ha valaki például annyira nem szereti a zöldségeket vagy a gyümölcsöket, akkor indulhatunk akár innen, hogy egy bulgur vagy egy kuszkusz felturbózva kicsit zöldségekkel? Vagy például egy gyümölcsöt valamilyen köretnek például? Tehát akár egy grill sajt mellé adhatunk ugyanúgy friss, ezt, amit például az előbb mondtál?
1: Hát az, aki általában zöldségellenes, az húspárti. Mm-hmm. Tehát én lehet, hogy megfordítanám, hanem hogy kezdjünk úgy, hogy készül egy nagyon jó pörkölt, egy jó marha pörkölt.
0: Igen.
1: És akkor ennek a marha pörköltnek esetleg nem galuska a körete, hanem amiről az előbb beszéltünk, ez a forrázott kuszkusz, vagy akár bulgur, amibe grillezett zöldségek kerülnek be, grillezett kápia, paprika, grillezett cukkini. Tehát én az első körben én ezeket ugratnám meg egyébként, vagy ezekkel ugratnám meg egyébként azokat az embereket, akik nem fogyasztanak zöldséget, mert ezeknek az íze szerintem ismert, a paprika íze az ismert. Tehát a gyerekkorban azért paprikát, paradicsomot csak evett az ember. Meg a másik egyébként, amit én szintén csípek, simán lehet adni a bulgurral, lecsót.
0: Aha, tényleg.
1: Vagy egy tarhonya. Tehát, hogy tarhonya, lecsó, marhapörkölt, vagy marhapörkölt helyett egy kacsamell, egy sült kacsamell, lecsó, tarhonya, vagy a kuszkusz bulgur. Tehát ki mit szeretne. Tehát ezekkel nyugodtan lehet játszani, és akkor aki húsevő, húsfaló, annak is megvan az öröme, de mellette tényleg nyugodtan csempészünk be egy-egy olyan zöldséget, vagy egy-egy olyan gyümölcsöt, aminek közkedved, vagy közismert az íze.
0: Aha, na akkor így már ez igaz. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy mit szeret az illető, akkor ott már elkezdhetjük egy kicsit variálni. Nagyon vicces, mert ismerek egy családot, ahol két fiú van, az egyik fiú gyerek nem szereti a paradicsomot, a másik nem szereti a paprikát. Tehát ez amire
1: szóval lecsókilőve.
0: Igen, lecsókilőve, és hogy hát, hogy a gyerekkori íze a paprika nekem is az lenne, de mégsem ennyire egyszerű a dolog. És akkor ezek szerinte inkább gondolkoznál mondjuk valamilyen módon feldolgozott, tehát főt, sült zöldségben például, mint hogy frissen?
1: Hát én nagyon szeretem egyébként, én ilyenkor simán elrágom a répát. Tehát egy meghámozok egy répát, ilyenkor is délután elrágcsálom. Hát az, aki nem eszik zöldséget, nem merném ezzel kezdeni. Tehát semmiképpen sem mondanám ezt. Vagy akár az is opció még, hogy az ilyen fasírt avanzsált zöldségeket hamarabb megeszik az emberek. Tehát aki szereti a fasírtot, az akár egy csicseri borsóból, vagy egy sárga borsóból, vagy netán egy cukkiniből is tud nagyon frankó fasírtot készíteni. Ott mindig annyi egyébként a plusz, hogy ilyen zöldségből készítjük, akkor kell egy picike tojás, egy nagyon picike fokhagyma, hagyma, ami megfűszerezi, fűszer, paprika, és tojás. Tehát vagy egy egész tojás, vagy egy tojásfehérje, összekeverjük, kisütjük, és hogy például ezeket a recepteket, ezeket már meséltem is róla, de most pont lesz az, hogy azt hiszem már július-augusztus környékétől lesz egy oldal, ahol már meg is lehet ezeket nézni, lesz egy külön oldal, az Európai Friss Action, hogyha valaki nem tudja, hogy az Action-t hogy írják, acti annak írják, ott lesz egy csomó ilyen zöldséges receptem, és lesz olyan is, amiként klasszikus, de mégis lesz benne zöldség, az a zöld borsó leves csipetkével. Klasszikus, magyaros,
0: abszolút,
1: de jó sok zöld borsóval.
0: A zöld borsó leves egyébként az egyik kedvencem, és a nagymamám abban mindig vajgaluskát csinált, amivel néha én is megpróbálkozom. Van, amikor jól sikerül, van, amikor kevésbé, le kéne végre írnom az arányokat. Bernát József séffel beszélgetünk, a most rengeteg topzódunk ugye az idény zöldségekben, gyümölcsökben, és különböző tippeket adunk hallgatóinknak, hogy milyen oldalról lehet megközelíteni ezeket az ételeket, hogyha valaki esetleg még nem szereti őket. Jöjjön Avicii-val a Wake Me Up most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy gyümölcs-zöldségadás van éppen a rádió konyhában Bernát József séffel. Nem tudunk kiemelni egy gyümölcsöt vagy egy zöldséget, mert hogy ugye hála Istennek ilyenkor topzódunk a színekben, az ízekben, az illatokban mindkét fronton, de igyekszünk mind a ketten elmondani azon tapasztalatainkat, amiktől még szerethetőbbé válnak ezek. Nagyon sokan, a múltkor csináltam egy felmérést a hétköznapi műsorban, hogy melyik nyári étel a kedvencük, és hogy miért, és rengetegen írták a gyümölcslevest. Tehát végül is én azt gondoltam, hogy a lecsó fog győztesen kikerülni.
1: Én is azt gondolnám.
0: De nem. Képzeld el, hogy a gyümölcsleves volt az, akit...
1: Konkretizálták, tényleg... hogy melyik gyümölcsleves?
0: Nem. Szerintem ez olyan, hogy ahogy elindul a gyümölcs szezon az eperrel az elején, akkor az úgy végig kíséri a szilváig, végig a nyár végéig a magyar háztartásokat. Én nem szeretem, mert én nem tudom elképzelni, hogy én édessel indítsam az étkezésemet. Azt megint nem tudom elképzelni, hogy az étkezést folyadékkal zárjam le, tehát innentől kezdve ez nekem egy rókafogta csuka, de ettől függetlenül ez nagyon sokaknál lesz. Tehát ha mondjuk van egy gyümölcsöt nem kedvelő családtag, vagy zöldséget, akkor indíthatunk szerinted a levesektől, és akkor például a gyümölcsnél a gyümölcslevesektől?
1: Én annyit szeretnék egyébként mindenkitől kérni, hogy amikor főzi, mert mindenki általában egy sziruppal kezd, tehát főznek egy cukorsziruppot, vagy elkezdi főzni a kivonatát, a fűszer kivonatát, amiben kerül fahéj, szegfűszer, valakinél kardamom, aki egy kicsit keletésebbre akarja hangolni, hogy a cukor mennyiségét nyugodtan felezze le mindenki.
0: Igen.
1: Sőt, én merem azt mondani, hogy nagyon sokszor akár egy eper esetében, vagy egy málna esetében akár el is hagyhatjuk.
0: Igen.
1: Szóval nyugodtan mindenki készítse el, tehát forralja fel azt a folyadékot, amivel össze akarja majd turmixolni a levest. Meg a másik az, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy mindenki azt hiszi, hogy kötelező tejszínnel turmixolni. Nem muszáj.
0: Hát ilyenkor a joghurtok például, nem?
1: Pontosan. Tehát ugye akár egy hígabb joghurt, meg mostanában vannak egyébként, most pont találtam egyébként a héten ilyen ivó joghurtot, aminek nagyon kellemesen savanykás az íze. És pont az ivó joghurttal gyönyörűen össze lehet turmixolni. És amit én még szoktam egyébként csinálni, hogy amikor valakinek nagyon jó blender, és nem botmixere, hanem blendere van, az álló mixere van, nyugodtan megteheti azt is, hogy előző este megtisztítja a gyümölcsöket, kimagozza, felaprítja, és berakja a fagyasztóba. És a lefagyott zöldséget másnap ezzel a akárcsak simán...
0: gyümölcsöt.
1: Vagy bocsánat, egy gyümölcsöt. Tehát a lefagyasztott, feldarabolt gyümölcsöt, utána lehet ezzel a folyékony joghurttal másnap egyből turmixolni, és rögtön hideg levest kapunk. Tehát nem kell megvárni, hogy lehűljön, hanem másnap rögtön jéghideg levest kapunk, plusz, hogyha már visszahűl, akkor már meg tudjuk kóstolni, hogy kell esetleg bele hozzá cukor, vagy édesség, és hogyha kell bele mondjuk édesség, nyugodtan lehet azzal csalni. Én például azt szoktam, hogy mondjuk megylevesbe én almalevet öntök. Tehát 100%-os alma lével állítom be a cukrát a levesnek, és az mindig meg lehet tenni bármilyen gyümölcslevesnél.
0: Ó, hát ez is egy nagyon jó ötlet akkor, köszönöm szépen. Szóval összefoglalom, hogy akár ugye a fagyasztás, és akkor frissen csak összeturmixoljuk, és már is megvan a hideg levesünk. Én ugye annak vagyok a híve, hogy nem is kell főzni feltétlenül egy csomó gyümölcsünket, illetve itt van ez az ötlet, hogy ha esetleg valamelyikbe kéne is valamennyi cukor, akkor azt 100%-os almalével is meg lehet oldani. Bernát József séf továbbra is a vendégem, zöldségekről, gyümölcsökről, ezekről esik szó, és ajánlunk ételeket, ételkészítési tippeket, na meg magunkat is ajánlom. Rob Thomas-szal, Santanával folytatom.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bernát József Séf a vendégem a rádiókonyhában még néhány percig, és éppen a gyümölcsleves készítéséhez adtál nagyon jó ötleteket, például, hogy az édesség beállításához. Nagyon sokszor mind a ketten azt gondoljuk, hogy nem is kellene hozzá semmilyen cukor, de hogy te 100%-os almalével szoktad megoldani a levesek cukorbeállítását. Meg hát én nekem az a bajom, hogy amikor tele van valami vitaminnal, akkor miért vesszük el a sok főzéssel. Uh-huh. Tehát így,
1: hát akkor ilyen szempontból egyébként a fagyasztással nem lesz semmi gond. Tehát a fagyasztottból még mindig meg vagyunk
0: igen,
1: jól.
0: Igen, de hogy akkor nem is, mondjuk egy epret én biztos nem kezdeni
1: kell főzni. Nem kell hőkezelni. Egyébként mindenki tudja azt, szerintem mindenki látott már, pontosan, mindenki látott már egyébként eperből, cseresznyéből, meg minden piros gyümölcsből, mindenki látott már ilyen tört barna színű levest. Ugye? Ugye? Mondom. Igen. Hát, hogy ne tegyük, ne kövessük el ezt velük, nyugodtan hagyjuk meg a piros színeit ezeknek a gyümölcsöknek.
0: Például. Aztán a másik, én azért ezt viszont már sokszor hallották a hallgatók, hogy leveses vagyok, de krémleveses. Nagyon szeretem a zöldségekből a krémlevest, ilyenkor nyáron is. És vannak azok a típusú levesbetétek, amik lehet, hogy még egy gyereknek is, vagy egy olyan felnőttnek, aki nem szereti a zöldséget, ehetővé teszik akár a brokkoli krémlevest, vagy a cukkini krémlevest, vagy a karfiol krémlevest.
1: Na mesélj.
0: Hát ezek a tudod, a pici ilyen palacsintatészta olajba csöpök.
1: Jaj, levesgyöngyök?
0: Ez a levesgyöngy, igen. És akkor, jó.
1: Most, ahogy te az előbb a cukorra reagáltál, én a levesgyöngyel vagyok így, de hogyha kinyitjuk azt a dobozt, mindenki inkább az olajnak az illatát érzi, mint magának a tésztának az illatát. Én azt mondanám, hogy inkább tegyünk bele esetleg apró méretű kifőtt tésztát. Aha. Tehát amilyen például nekem egy brokkoli krémlevesnél nekem anno egy ilyen becsípődésem volt, hogy ilyen mini pennékbe én belenyomtam 2-3 darab megpirított fenyőmagot. Ez úgy lehet, napraforgó, tök mag, bármi lehet, és utána ezt beledobni a levesbe. Piszok jó passzol.
0: Verje.
1: Pirított fenyőmag.
0: Tényleg képes voltál venni a pennéket?
1: Nem csak én, gyerekeket is befogtam erre.
0: Tuszkolni a fenyőmagokkal.
1: Gyerek munka is volt, ez csak alkalom. Igen. Egyébként jó pofa dolog.
0: Tehát meg a kifőtt pennébe raktad bele.
1: A kifőtt pennébe bele lett nyomkodva a mag. És tök jó egyébként, mert egy kicsit puhább a tészta, roppan a mag, és ott van a krémes levesed. Azért ez egy jó játék. De csak simán, hogyha valaki beledobálja a tésztát, és megszórja a fenyőmaggal, ugyanott van.
0: Köszönöm.
1: Nem kell elrejteni, nem kell beledugdosni egyenként, és ugyanazt a frankó íz kapja.
0: Aha.
1: Meg a másik egyébként, hogy szerintem az még mindig él a gyerekeknél, hogy a zöld fűszerekkel nem vannak annyira jóban.
0: Tényleg.
1: És például, hogyha valaki tényleg zöld fűszerekkel akar ízesíteni valamit, nyugodtan turmixolja bele az hasonló színű levesébe.
0: De tehát, egy kaprot akkor is kiéreznek.
1: Képzeld el, hogy ma már vannak olyan kaprok, amit a piacon lehet kapni, ami nem annyira erős ízű. És hogyha turmixolsz mellé petrezselymet, akkor egy kicsit lefedi.
0: Aha. Csak ugye a gyerekeknek mindig még annyira...
1: Vagy csináld azt, amit én szoktam csinálni, hogyha megvan a levesed, a krémlevesed, kiöntöd a 4/5-ét, és abban maradék 1/5-be beledobod a kaprot.
0: Uh-huh.
1: És abba el turmixolod, uh-huh. És azt külön teszed.
0: Uh-huh.
1: És akkor azt csinálni, hogy akkor leültök a gyerekkel lenni, ott van a két szűzleves, és te a tiédbe teszel 3-4 kanállal abból a kaprossal, neki meg oda egy picit, kóstold már meg, gyere nézd már meg. És egyébként, hogy ezt 3-4-szerre játszod, meg fogja szokni ezt az ízt, és utána legközelebb, hogy ő fogja kérni magától.
0: A két hadművelet. Hogyan vonjuk be a gyerekeket az ételkészítésbe, szerintem a pennébe dugdossunk magokat, ez biztos, hogy egyébként vonzza a gyerekeket, és a másik, az egyik legnagyobb kihívás, ez még sokszor felnőttek esetében is, a hogyan szerettessük meg a kaprot bárkivel. Bernát József Séffel folytatjuk majd egy másik adás keretében ezt a gondolatmenetet. Egyrészt bőven tart még a nyár, és tartanak az ízek, a színek, másrészt pedig neked is rengeteg ötleted van. Én pedig akkor el is búcsúzom a hallgatóinktól, hiszen déltől már Abaházi Csabival tölthetik az időt, senki ne ijedjen meg. Jurásek Balázs is érkezik majd vissza, most pihen. Jöjjön Britney Spears és az Oops, I Did It Again a Retro Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
0: A reklám után.
6: Hírek a Retrorádióban.
7: Felsőoktatási felvételi, ha nem sikerült, van még esély. Elszabadult egy utánfutó hármas baleset Zalában. Vészhelyzet a levegőben, rosszul lettek a pilóták.
8: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
7: Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba, több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak a legnépszerűbbek. Akinek most nem sikerült, még bízhat a pótfelvételi eljárásban. Ez jövő csütörtökön indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettesét, Vanó Renátát kérdeztük.
9: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
7: 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében, további 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. 700 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt is intézkedtek. Súlyos balesetet okozott egy elszabadult utánfutó Zalában. A vontatmány leszakadt a kocsiról, aztán belerohant egy szemből érkező autó a 74-es úton Bak közelében. Egy harmadik kocsi is részese volt az ütközésnek. Sérültekről nem szólt a katasztrófa védelem beszámolója. Elmenekültek a helyszínről egy közlekedési baleset szereplői a fővárosban. Busz és személykocsi ütközött délután Budapest 10. kerületében Kőbányán. A kocsi utasai a karambolt követően elszaladtak, hogy miért, azt egyelőre nem tudni, keresik őket. A buszon úgy 50-en voltak, mind leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek. Szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Szép jó napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba, de régen volt ilyen, hogy pirossal váltottuk egymást, meg hogy hétvégén így napközben találkozhattunk. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, meg persze egy nagyon kellemes hétvégét. Jön mindjárt az első emelet, most pedig a Bee Gees zenél, Marisol, a You Win Again.

Legnagyobb slágerei retro rádió, és benne a legegyedibb hangú énekesünk, Charlie. Ez volt a Skandináv éjszakák. Szép jó napot, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Jurásik Balázst helyettesítem. Balázs jól van, kicsit pihen, de jövő héten már találkozhatnak vele. Mi pedig már is megyünk tovább Dr. Albannal, és a harmadik stúdió albumának a címadó dalával. Ez volt a Look Who's Talking. Már a lemez megjelenés előtt kijött maxi singlen, és nagy volt az elvárás, hiszen az előző dala, az előző slágere a Sing Hallelujah volt, amely meghódította a világot, és mindenki arra várt, hogy sikerül-e túlszárnyalni azt a sikert, vagy egyáltalán meglépni ugyanazt. Világszerte jól fogadták, jól ment, de akkora siket nem ért el a megjelenés hetében, mint annak idején a Sing Hallelujah. Természetesen videóklip is tartozott a dalhoz, a 90-es években ez már egy alapelvárás volt. Jonathan Bate rendezte Dr. Alban harmadik albumának összes klippes dalánhoz a videókat. Bárhogy kutattam, kerestem, nem találtam észszerű magyarázatot arra, hogy miért nem szerepel a videóklipben Nana Hedin, akinek a hangját halljuk a dalban, ő volt akkor Dr. Alban énekesnő. Ebben a videóban azonban Dr. Albant négy hölgy veszi körül egy moziforgatáson, adja elő, vagy hát azt játsza, hogy egy moziforgatáson van, és négy ismeretlen, már feletté mutatós hölgy veszi körül az énekest, és ők éneklik a refrént. És tényleg ismeretlen azok, hogy miért nem szerepel a dalban vagy a videóklipben Nana Hedin. Magában a dalban és a slágerben persze halljuk, ő énekli a refréneket. Jön tehát Dr. Alban és a Look Who's Talking itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Sean Kingston, ez volt a Fire Burning. A Bad Boys Blue-val megyünk tovább, 85-ben jelent meg a debütáló lemezük, a Hot Girls Bad Boys, és a két nemzetközi vagy világslágerben is valahogy bennem vannak a csajok, a Pretty Young Girl és a most következő You're a Woman. Egyébként volt egy debütáló kislemez, amely megelőzte ezeket a világslágereket, a Love in My Car. Ennek a címében nincsenek hölgyek, csajok, asszonyok, és nem is lett belőle nagy siker, majdnem elsikkadt. Még jó, hogy jött a következő, a You're a Woman, ami egyébként a debütáló album nyitódala, mert ez egyből megismertette a világgal a Bad Boys Blue zenekart. Szól a You're a Woman most a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Zsédát hallgattuk, ez volt az És megindul a föld. Volt egy Lord Creator nevű trinidadi előadó, aki San Fernandóban született, Trinidad és Tobagóban. Ő írta 1970-ben a Kingston Town című dalt, Kingstonról, Jamaica fővárosáról, amit aztán 1989-ben a UB40, egy angol reggae csapat feldolgozott. Ezt a változatot halljuk most a retro rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Sting, ez volt a Fields of Gold. Egy órakor hírek, aztán velünk lesz többek között a Bombom. Szóval majd az egyik legszebb daluk, ha köszönöm, hogy vagy nekem, de jön Enrique Iglesias is. Tőle a Bailamost hallgatjuk, és itt lesz Michael Jackson. Egyből a hírek után megszólal a The Way You Make Me Feel, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint. A gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
4: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
5: Brokkoli van.
4: Az előbb hozta a Family Frost autó.
5: Rántott hal.
4: Azt is vettem.
5: És zöld borsó.
4: Az is van.
5: Akkor sült krumplit kérek.
6: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
5: És sült krumplit is.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Mentők, rendőrök, na és a pilóták, teljes a készültség a Hungaroringen. Újabb behatoló drónt szedett le a román légierő. Megdőlt a hajnali hidegrekord. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Közben már megkezdődött a harmadik szabadedzés, ezt követi majd az időmérő délután 4-től. Tegnap nagyon ment a Ferrariknak, az elsőn Charles Leclerc, a másodikon Lewis Hamilton végzett az élen. A holnap délutáni futamon 70 kör vár a pilótákra a Hungaroringen. Újabb drónt lőtt le a román légierő. Az ország délkeleti részén az ukrán határtérségében Szent György település közelében ártalmatlanították reggel a pilóta nélküli szerkezetet. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Tegnap is leterítettek egy drónt, először az orosz-ukrán háború kitörése, vagyis 2022 óta. Ez egy iráni fejlesztésű harci eszköz, úgynevezett öngyilkos vagy kamikáze drón volt, amit már Oroszország nem csak vásárol, hanem gyárt is, és rendszeresen bevet a konfliktusban. Tűz volt egy 7. emeleti lakásban az egyik lakótelepen Tatabányán, egy nagy szoba égett ki, a többi helyiség pedig füsttel telt meg. A helyi tűzoltók a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával fékezték meg a lángokat. Amíg tartott az elhárítás, 23 lakó hagyta el a lakását. Sérültekről nem szólt a katasztrófavédelem jelentése. Megdőlt a hajnali hidegrekord, ma mindössze 4,6 fok volt Borsodabaújzemplénben Lénárdarócon, jelezte közösségi oldalán a Hungaromet. A korábbi csúcs 4,7 fok volt, ezt 40 éve, 1986-ban mérték Gajatetőn. Melegszik az idő, már is mondom a részleteket. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idő 2000 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt 1 óra, kellemes délután kívánok mindenkinek. A mikrofonnál a Baházi Csaba, Jurásek Balázs helyettesítem. Ma és holnap, jövő héten már visszatérünk, hogy találkozhatnak vele. Mi pedig 6 óráig rádiózhatunk együtt, jön nem sokára a Bombon, de még előtte Michael Jackson-t hallgatjuk.

0: Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Don't come easy to me. A 90-es.
1: Halla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Halla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Korda György énekelt, ez volt a Reptér. Szép jó napot a mikrofonnál, a Baházi Csaba. Egy nagyon különleges történetű Rockset dallal megyünk tovább. 94-ben jött ki a zenekar 5. stúdiólemeze, a Crash Boom Bang, legalábbis itt Európában. És szinte hihetetlen innen Európából nézve, ahonnan tényleg úgy tűnt, hogy a Rockset egy világsztár zenekar. Ez az 5. album Amerikában nem jelent meg, vagy nem jelentették meg, csak egy ilyen rövidített változatot. Favorites from Crash Boom Bang, tehát a kedvencek erről az albumról, és egy gyors hittelem hálózat terjesztette az ő üzleteink keresztül. Mondjuk így is több mint 1 millió példány gazdára talált, de kereskedelmi szempontból annak idején a lemezaladásba ez nem számított bele, és főleg egy akkora országban ez szinte észrevétlen maradt. Ettől függetlenül a dal Európában nagy siker volt egyébként, a csapat gitárosa Per Gessle 1 óra alatt írta, és ez volt az utolsó dal, amelyet rögzítettek az albumra. Poprock, amely ilyen kis punkos elemeket is tartalmaz, és a szép emlékű Mary Fredrickson hangterjedelme több mint 3 oktávot ölel át a dalban. Emlékszem, hogy annak idején a Danovius Best of zenekarral játszottuk, mert hogy olyan dalokat játszottunk, amit a rádióban is lehet hallani, Buza Sanyival, Garami Gáborral, az öccsével, Garami Balázsral, Rákóczi Ferivel, én voltam a csapat énekese, és úgy dolgoztuk fel a dalt, mintha egy Guns N' Roses szerzemény lenne. Hát ezzel a 3 oktáv hangterjedelemmel meg kellett szenvednem. Örülök, hogy nem maradt róla felvétel. Most jön az eredeti Rockset Sleeping in My Car a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Bruno Mars, ez volt a Lockdown of Heaven. Turnézik, vagy turnézott Európában. Nem nagyon jött közel Magyarországhoz. Kisebbik fiam elutazott Berlinbe megnézni. Úgy jött haza, hogy bánhatja az, aki erről a turnéről lemaradt. Én bánom is. Murray Head-del megyünk tovább, egy angol színész, énekes. Ő énekelte az Egy éjszaka Bangkokban című dalt, a Chess, vagyis Sakk című musicalből, amelynek zenéjét Tim Rice és az abba két férfi tagja, Benny Anderson és Björn Ulvaeus írták. Szóval One Night in Bangkok, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a TNT. Ez volt a Nem jön álom a szememre. Az előbb a One Night in Bangkok című dal kapcsán már szóba kerültek az ABBA férfi tagjai, most kiegészülnek a hölgyekkel is, szól a Dancing Queen itt a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Barbra Streisand énekelt, ez volt a Woman in Love. Mindjárt 2 óra van, meghallgatjuk a híreket, aztán énekel többek között Cserháti Zsuzsa. Mennyire fantasztikus hangja volt, megmondhatatlan, szól majd tőle a Mennyit ér egy nő. Itt lesz a Depeche Mode. Szól majd tőlük az Enjoy the Silence, és Tina Turnert is hallgathatjuk. Egyből a hírek után megszólal a Typical Mail, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
4: Brokkoli van.
3: Az előbb hozta a Family Frost autó.
4: Rántott hal.
3: Azt is vettem.
4: És zöld borsó.
3: Az is van.
4: Akkor sült krumplit kérek.
5: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a Hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
4: És sült krumplit is.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Tovább bűvül a budapesti éjszakai közlekedés. Önvezető autókat tesztelnek Zalában. 30 fok körül lesznek a csúcsok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, évekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új HÉV csatlakozások Pomásztól Tiliszen keresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az embereket. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktort, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és holnapig tart. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord, a Hungaromet adatai szerint a Borsodabaui Zemplén vármegyei Lénárdarócon mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Gajatetőn jegyezték fel. Derült idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Holnap délnyugat felül ismét felhők sodródnak fölénk, illetve képződnek térségünkben, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délutántól nyugat felül egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. Délután 29-34 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 2 óra múlt 4 perccel, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Tudom, nekem is furcsa, hogy ilyenkor köszöntöm a hallgatókat. Jurásik Balázst helyettesítem, de jövő héten már visszatér. Szabin van, innen kívánok neki jó pihenést. Ahogy ígértem, jön

legnagyobb slágerei Retro Rádióban. A Daniel Ferenc énekelt, ez volt a Szerelem vonat. Ricky Martinnal megyünk tovább, de mégsem róla, hanem ennek a dalnak az egyik zeneszerzőjéről, Desmond Childról szeretnék beszélni, akit addig rockdalok szerzőjeként ismerhettünk, hiszen a Kiss-szel, a Bon Jovival, Joan Jett-tel, az Aerosmith-szel, Michael Boltonnal, Alice Cooperrel, vagy éppen Cherrel dolgozott együtt. És talán Ricky Martin volt az első, aki a latin pop, vagy a latin zene világából érkezett, és Desmond Childdal dolgozott közösen. Ha úgy figyelünk, akkor hallhatjuk is a rockos elemeket a most következő dalban, amellyel egyébként Ricky Martin tarolt az MTV Video Music Awards történetének legtöbb győzelmét elérő videója lett. Szóval Living La Vida Loca itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Lady Gaga és a Poker Face után jön a Genovában alakított Ricky e Poveri zenekar, amely csapat 81-ben adta ki 9. stúdióalbumát. Ezen volt az a dal, amely aztán a legnagyobb slágerük lett. Sarà perché ti amo, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Rúzsa Magdi és a Tejút után jön nem sokára a Baker Street-től az Undercover. Előtte még hallgatjuk Mike Oldfield és Maggie Reilly közös slágerét. To France a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a Berlin és a Take My Breath Away után. Háromkor hírek, aztán jön többek között Ákos.
1: Ez egy indián tánc, és én elhiszem.
0: Szóval majd tőle az indián tánc, zenél egy jó Jennifer Page. Úgy, de nagyon szeretem ezt a dalt. Szól majd a Crush, a változatosságról gondoskodik többek között a Modern Talking is. Egyből a hírek után megszólal a You're My Heart, You're My Soul itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Vizsgálják a jégkármentesítő rendszer működését. Egyre melegebb van Magyarországon. Ételmérgezés történt egy Indiából Angliába tartó gép fedélzetén. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. A jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek. Szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Többnyire derült időre számíthatunk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő zavarhatja a napsütést. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Holnap délnyugat felül fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még több órára kisüt a nap. Délutántól nyugat felül egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcs hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt 3 óra, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Továbbra is kellemes délután, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Jurásek Balást helyettesítem ma és holnap, jövő héten már visszatér. Akik viszont már is érkeznek, Dieter Bolland és Thomas Anders. Modern Talking, You're My Heart.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a nagy sikerű Angyalbőrben című film főcímdalát hallottuk a Mo Sapiens előadásában. Santanával és Chad Krügerrel megyünk tovább. Santanának 2007-ben jött egy válogatás albuma, az Ultimate Santana. Ennek a beharangozó első kislemeze volt az Into the Night, amelyben a Nickelback énekese Chad Krüger énekel, sőt, a dalt ő maga írta teljes egészében, Santana pedig a dal producere volt, meg persze hozzátett néhány jó hangot a gitárján. Santana, Chad Krüger és az Into the Night itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban az ATB és a The Summer után George Harrisonnal megyünk tovább. A gyerekkoromat juttatja eszembe. Apám nagy Beatles rajongó, hihetetlen Beatles lemez gyűjteménye van, de valahogy úgy alakult, hogy a Beatles tagok Beatles utáni szólólemezeiből kizárólag George Harrison albumai találhatók meg az ő gyűjteményében. Ezeket hallgattuk mi gyerekkorunkban úgy, hogy számomra ezek egyenértékűek voltak a Beatles albumokkal. Most egy későbbi felvétele jön George Harrisonnak, Got No Myself.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Machine Mouse zenélt, ez volt a fenn a csúcson. Magyar rock csapat után a leghíresebb és legsikeresebb kanadai rock énekes Bryan Adams következik egy úgynevezett power balladával, amely 91-ben a Robin Hood a tolvajok fejedelme főcímdala lett, egyébként pedig Bryan Adams 6. stúdióalbumán jelent meg. Everything I do it for you, most a retro rádióban. Look

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, Rod Stewart és a Do You Think I'm Sexy után 4-kor hírek, aztán itt lesz velünk többek között a jazz meg az
1: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek.
0: Ez lesz a Ma jól vagyok. Zenél egyet a Four Non Blondes. Imádom Linda Perry hangját, szóval majd a WhatsApp, és itt lesz Stevie Wonder. Egyből a hírek után megszólal a Part-Time Lover a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Fellépnek a gyerekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben. Amerika új vámokat vezet be. 30 fok körül lesznek a csúcsok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességet. Dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10, valamint a 12,5%-os tételek a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légikatasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. A nézőkre külön figyelnek, és akár gyalogos elsősegélynyújtókat is riaszthatnak baj esetén. Derült idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Holnap délnyugat felül ismét felhők sodródnak fölénk, illetve képződnek térségünkben, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délutántól nyugat felül egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. Délután 29-34 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Továbbra is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. 4 perc elmúlt 4 óra. Jurásék Balást helyettesítem ma és holnap. Így én hozom minden idők legnagyobb slágereit 6 óráig. Jön mindjárt a jazz meg az, most pedig Stevie Wonder énekel, már is szólal.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Fáj még, ha néha felhívsz, a Bestiáktól. A három csajból egyébként ketten még mindig énekelnek, és rendszeresen ott állnak a színpadon. Somorja Ilona, vagyis Miss B, egy Bestiák retro show-val járja az országot, és énekli többek között ezt a dalt is. Beddy pedig a Melody Maker tagjaként Bebével, a Shy Guys-os Juliennel, az egykori Back to Black és Bikini szaxofonos Kató Zolival, az Ergo egykori gitárosával Jülek Tamással, a Piramis billentyűsével, Nemcsok Bencével, a Klub 54 basszusgitáros zeneszerzőjével, Németh Gábor Némóval, és a majd minden hazai zenekarban megforduló Balázs Tibor Mamóka dobossal, hihetetlen minőségű zenéléssel, fantasztikus sót mutatnak be minden alkalommal, egyszer érdemes őket megnézni. Jön a folytatásban nem sokára a U2, a With or Without You előtt pedig a Run DMC és az It's Like That, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban a Lara Fabian énekelt, de még hogy? Ez volt az I Will Love Again. Nick Kershawval megyünk tovább, és a rejtéllyel, az 1984-ben megjelent második stúdióalbumának egyik legnagyobb sikere szól, The Riddle, itt a retro rádióban.

slágerei retro rádióban, a Magna Cum Laude, ez volt a vidéki sanzon. Érdekes ennek a dalnak is a története, legalábbis az én fejemben, mert hogy annak idején az első Megasztárban hallottam ezt először, élőben, de nem a Magna Cum Laude-től, hanem az egyik versenyzőtől, Szabó Esztertől. Talán a hallgatók között is vannak páran, akik emlékeznek rá, hogy egyszer valamelyik fordulóban, már az élő showban ezt a dalt adta elő. Akkor még a Magna Cum Laude nem volt olyan ismert zenekar. Talán Szabó Eszternek is van köze hozzá, hogy aztán egy ország megismerte a csapatot. Persze én azt gondolom, hogy saját jogon is eljutottak volna az országos ismertségig meg a sikerig, de tény is való, hogy először nagy közönség előtt ezt a dalt televízióban Szabó Eszter énekelte el. A vidéki sanzon után Katrinával megyünk tovább, Walking on Sunshine, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lionel Richie és a Hello után 5-kor hírek, majd jön többek között az Emberek zenekar. Szól majd az egyik legnagyobb sikerük a Mama. Itt lesz az Everything But The Girl. Tudjuk a Missing című slágert hallgatjuk, és jön a főnök Bruce Springsteen. Egyből, ha hírek után megszólal a Born in the USA, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcsére sékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
4: Brokkoli van.
3: Az előbb hozta a Family Frost autó.
4: Rántott hal.
3: Azt is vettem.
4: És zöld borsó.
3: Az is van.
4: Akkor sült krumplit kérek.
5: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
4: És sült krumplit is.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Jelentősen lehűlt a Balaton, a hőség miatt a vadgazdálkodóknak plusz feladataik vannak. A román légierő újabb drónt semmisített meg. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A tartós hőség már a vadállományt is komolyan megviseli. A kiszáradó természetes vízlelőhelyek miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat alakítanak ki, feltöltik a dagonyákat, és egyre több helyen civilek is segítik a vízutánpótlást. A szakemberek szerint a rendszeres itatás csökkenti a hőstresszt, javítja az állatok túlélési esélyeit, és nem csak a nagyvadaknak jelent segítséget, az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is használja ezeket a vízlelőhelyeket. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribb hőhullámok következtében a vaditatás ma már nem csak vadgazdálkodási, hanem kiemelt természetvédelmi feladat is. Jelentősen lehűlt a Balaton vize az elmúlt egy hét alatt. A Hungaromet adatai szerint július 18-án még 26,6 fokos volt a tó, ma reggelre azonban 20,8 Celsius fokra csökkent a vízhőmérséklet. A meteorológusok szerint a lehűlést a változékony júliusi időjárás okozta. Jó hír ugyanakkor, hogy a jövő hétre visszatérő kánikula hatására a Balaton vize ismét gyors melegedésnek indulhat. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a hivatalos mérések mély vízben készülnek, így a part mentén a víz akár 1-2 fokkal melegebb is lehet. Halálos közlekedési baleset Pest vármegyében. Zsámbok és Jászfényszaru között egy autó eddig tisztázatlan körülmények között frontálisan összeütközött egy szemből érkező kocsival. A balesetben az egyik jármű 56 éves vezetője a helyszínen életét vesztette. A tragédia körülményeit a gödöllői rendőrkapitányság vizsgálja. Újabb drónt lőtt le a román légierő. Az ország délkeleti részén az ukrán határ térségében Szentgyörgy település közelében ártalmatlanították a pilóta nélküli szerkezetet. Lakatlan területre zuhant, senki sem sérült meg. Pénteken is leterítettek egy drónt, először az orosz-ukrán háború kitörése, vagyis 2022 óta. Ez egy iráni fejlesztésű harci eszköz, úgynevezett öngyilkos vagy kamikaze drón volt, amit már Oroszország nem csak vásárol, hanem gyárt is, és rendszer sem bevet a konfliktusban. Élénk lehet a déli esszél, másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szél csendes helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap délnyugat felől felhők sodródnak fölénk, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn folytatódik a felmelegedés, kedden is napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 óra múlt 4 perccel, kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még egy órát rádiózhatunk együtt ma, aztán holnap is helyettesítem majd Jurásek Balást. Én hozom minden idők legnagyobb slágereit, tehát 6 óráig jön mindjárt az emberek, most pedig jön a főnök Bruce

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: És mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, amit itt

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. Hevesi Tamás, ezt egy életen át kell játszani. S erről megyünk tovább, akinek 1998-ban már a 22. nagy lemeze jelent meg. Hihetetlen karrierje volt, vagy van, és a 22. lemezén is képes volt megújulni. Hozott valami olyat, amit előtte senki, utána viszont elég sokan alkalmaztak, használtak, az úgynevezett autotune-t, ami addigra már elterjedt egyébként a stúdiókban, tehát használták, de próbálták titkolni, hogy azzal javítják ki az énekesek esetleges hibáit. Cher hibátlanul énekelt, viszont effektként felhasználta az autotune adta lehetőségeket, ami egy kicsit eltorzította, elváltoztatta az ő hangját és a dallamot. Nagyon sokan utánozták, és Cher effektusként utaltak erre a módszerre. Jön a Believe Chertől a Retro Rádióba.

0: fogad magába. Erről szólt a dal. Add a blues!
1: Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Pink. Elárulok egy titkot ezzel a dallal kapcsolatban. Sokszor, amikor a dalokat keverem, hogy ne legyen szünet ugye a dalok között, akkor a dalok végét és a dalok elejét szoktam meghallgatni. Aztán persze, mire adásba kerül addigra, ugyanúgy, mint ahogy a hallgatók, én is végighallgatom a dalokat, viszont keverés közben, amikor előre készülök az adásra, ezt a Pink dalt mindig meghallgatom. Bár ugye az Abaházi Presszóban hétköznaponként csak magyar dalokat hallgatok, ugye 8-tól éjfélig csak magyar dalok szólnak, de ilyenkor, amikor helyettesítek, és jön ez a dal, ez a Pink dal, egyszerűen képtelen vagyok nem végighallgatni. Van ez a kategória, erre sokszor hivatkozok, a megunhatatlan, ez is benne van. Pink és a You and Your Hand után Fancy-vel megyünk tovább, Flames of Love a Retro-ra.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Queen bizenélt, az autó egy szerpentinen után Phil Collins-szal megyünk tovább, már is szól az In the Air Tonight, itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Five Queen feldolgozása a We Will Rock You után, 6-kor hírek, aztán jön a három kívánsággal Dévényi Tibi bácsi, mi pedig holnap találkozhatunk, 2-kor jövök megint Jurásek Balázs helyett. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást mindenkinek, viszhall!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint. A gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is, a 30 éves Penny-ben, pici áron. Most a Rios tölcsére sékrém 4 darabtól csak 179 forint, a Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Élénkül és fejlődik a tömegközlekedés a fővárosban. Zalában önvezető autókat tesztelnek. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új hév csatlakozás Pomásztól Pilisszentkeresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, egészen mást, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az embereket. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktort, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és holnapig tart. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedők, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord, a Hungaromet adatai szerint a Borsodabaui Zemplén vármegyei Lénárdarócon mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Gajatetű jegyezték fel. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, indul a mai műsorunk. Sokan kérték, és a lemezlovas dalát el fogom énekelni. Jöjjön a lemezlovas!
2: Megszólal!

0: Ez lovas!
1: Na gyerekek, a lemez végéhez értünk, remélem mindenki jól érezte magát. Aki jól érezte magát, tapsoljon!

0: 500 lovas.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Ez a három kívánság.
2: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
1: A vonalban
3: Andi.
4: Kedi csókolom. Ki a három előadó?
5: Üdvözlöm, Tibi bácsi, itt vagyok. Az első számot Cserháti Zsuzsát kolléganőimnek szeretném küldeni a Siófoki Kórházba, a második számot pedig a férjemnek, Tamásnak, a Beach Boys, és a harmadik szám legyen a Boniem, a kislányunknak, Izabellának küldeném.
4: Köszönöm a telefonhívást, mennek a dalok.
6: She's crazy like a fool.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

nem tud segíteni, hívja Tibi bácsit. SMS és Viber számunk 0620-22-22-122. Ez a három kívánság itt a Retro Rádióban.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden
0: itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Gábor.
3: Szerbusz, ki a három előadó?
4: Itt vagyok, Tibi bácsi. Csöszikecs, Észobész, akkor TNT.
3: Ezek voltak tehát a kívánságok, nincs más hátra, mint lejátszani őt.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Edith.
3: Kedves csókolom.
4: Jó napot kívánok.
3: Ki a három előadó? Első.
4: Glenn Madeiros.
3: Második.
4: Az a Republic lenne.
3: Harmadik.
4: Az pedig Bonnie Tyler.
3: Köszönjük szépen. Kellemes rádiózást.

0: 0620 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenki legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Marti, szia! Ki a három előadó?
3: Szia Tibi bácsi, itt van egy kedves barátom, a Béluska, annak szeretnék küldeni egy Rubet számot. Pillári Anika barátomnak szeretnék egy AHA számot. Mik a legkedvesebb főnökömnek egy Happy Gang számot szeretnék, kérem, megoldható.
2: Remek dalok, játsszuk le őket!

vagy üzenjen és kívánjon hármat. 0620-22-22-122. Ez a három kívánság. Dibi bácsival itt a Retro Rádióban.

0: Műsorajánló. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
1: Bocsi, te voltál, úgyhogy mit tudom én, egy ilyen kemény családi hátterű párod volt, és oda kellett menni helytállni?
2: Hát igen, igen, igen. És ugye ezt nagyon nehéz mérlegelni, hogy mennyiben mész le szívességből proliba.
1: Igen, de van egy ilyen üzemmódot, te ezt meg tudod ugrani, nem?
2: Igen, igen, igen, ezt meg tudod csinálni szívességből, igen.
1: Igen, meg akkor...
2: Meg én iszom, hát az alkohol az izé, tehát amikor látják, hogy szívesen, akkor persze lazulunk mindannyian. Nyilván az ital minősége az, hogy náluk vagyok, és mitől előkerül az a gacsaszagatós pálinka, meg az opálos savanyka bor, az nem teljesen az én világom.
1: De nincs mese, akkor azon át kell menni.
2: Azon át kell menni, Gyuri. De tényleg, azon át kell, nem tudsz mit csinálni. Hát a lány kedvéért, hogy ne.
3: De nem kritizálsz, ott akkor ilyenkor nem kritizálod az italt, hanem még el is mondod, hogy a nagyon rossz is milyen jó.
1: Úton hazafelé hosszasan, de addig nem.
2: Nem, általában az szokott lenni, hogy előre felvezetik azt, hogy hát figyelj, ott majdnem lesz olyan. Tehát ők tudják az igényemét, tehát tudja a hercegnek az igényét a kiválasztott, és akkor nem lesz olyan a bor, meg olyan nyilván ebbe a vastag eszpresszó, nem lesz a kávés pohárba kapod a bort.
3: Tényleg olyan is van.
2: Persze, hogy van.
1: Harmadik után már nem zavarja.
2: Én saját élményanyagból beszélek.
3: És ehhez mindenféleképpen úgy nézted és úgy viselkedt, hogy ez egy teljesen természetes, így nem szólt
2: semmi. Én akkor tudtam, hogy aznapra lesz az illatom, igen. A fokhagymás ubisali után ezt a bort meginni, ne viccelj, után egy pár pálinkával letölteni. Ja, igen,
1: azért... Van ennek a bája.
2: De nincs nagyon. Nincs nagyon meg a bája. A szexért csináltam az egészet.
1: Amit bevasaltál meg úgy közben haza.
0: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
5: Egyre több rendkívüli hőségnap van Magyarországon. Vizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Hajnalra 12-19 fok közé hűl le a levegő. Köszöntöm Önöket a híreket, Bányász Árpádtól hallják. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. Jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek. Szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Élénk lehet a déli eszél, másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szél csendes helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap délnyugat felől felhők sodródnak fölénk, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn folytatódik a felmelegedés, kedden is napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival itt a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Henriett.
3: Csókolom.
2: Ki a három előadó?
4: Üdvözlöm, szeretném küldeni Michael Jackson-t férjemnek, Balázs Fecótól egy dalt a családomnak, és Kuliukt az összes ismerősömnek szeretettel.
2: Viszont hallásra jöjjenek a kívánságok.

0: 0620-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Andrea, csókolom!
3: Igen, itt vagyok, jó napot kívánok!
2: Ki a három előadó? Első?
3: Az első Száraz Evnyútól a szám.
2: A másodikat?
3: A második szám Fenyő Miklóst.
2: És a harmadikat?
3: A harmadik pedig Tina Turnert.
2: Köszönöm a telefonhívást, mennek a dalok!

0: kívánjon hármat. 0-20-22-22-122. Ez a három kívánság. Tibi bácsival itt a Retro Rádióban. Retro Rádió.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Livi, kell is csókolom. Ki a három előadó?
3: Üdvözlöm, Tibi bácsi. Szeretnék egy dalt a Dr. Albántól, egyet a Neoton együttestől, és végül pedig egy Modern Talking számot.
2: Remek, mennek a dalok.

0: 0620 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Márta. Csókolom, ki a három előadó?
3: Igen, üdvözlöm Tibi bácsi. Az első Rúzsa Magdi lenne, és a második az Eagles, és a harmadik az Aerosmith lenne.
2: Nagyon jó, tehát három kívánság. Mennek a dalok.
4: Csókokba

Ez a három kívánság itt a Retro Rádióban. I could stay awake just to hear.

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, sajnos műsoruk végéhez értünk. Zoli barátom nevében is köszöntöm Önöket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Remélem jövő héten ugyanezt teszik. Jöjjön akkor egy közismert előadó, Ricky Martin.
2: Well,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Fellépnek a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben. Új amerikai vámok léptek életbe, derült időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességet. Dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10, valamint a 12,5%-os tételek a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légikatasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. A nézőkre külön figyelnek, és akár gyalogos elsősegélynyújtókat is riaszthatnak baj esetén. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és indul a ma esti Fergetek Party. Minden kedves hallgatóknak kívánok nagyon kellemes rádióhallgatást, remélem a következő dalok elnyerik tetszésüket. Indul a Fergetek Party, tartsanak

0: Van Halen Jump című nótájával el is indítottuk a mai Fergetek partit, remélem a hallgatóink is mindennel képben vannak és elkészültek arra lélekben, hogy a következő 4 órát együtt töltjük és jönnek a legnagyobb és legtáncolatobb nóták. Maradjanak, maradjatok velünk, és a szokásos kezdődal itt a Retro Rádióban az Álmok Futók Holddala című felvétele, amelyet nagy szeretettel osztok meg hallgatóinkkal. Maradjanak velünk, mert fantasztikus előadók következnek.
1: Retro Rádió.

Önök még mindig a Retro Rádiót hallgatják, benne pedig a Fergeteg Party szól. A BEM utolsó kis lemeze jön most, az Edge of Heaven, itt a Retro Rádióban, legalábbis ami a megjelenést illeti.

0: Operett Verdet hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és a múlt heti sztársáv vendégével, majdnem azt mondom, hogy sztár vendégével, de a sztár annyi lett volna, hogy túl sok, viszont ő valódi sztár. Presser Gáborról van szó, és az Embertelen dalról itt a Retro Rádióban. Egyébként szeretném elmondani, hogy Somló Tamás előadása volt hihetetlenül impresszív ebben a nótában. Nagyon-nagyon hiányzik a Tomi. Tartsanak velem, jön az Embertelen dal.
1: Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Változik az éjszakai közlekedés a fővárosban, biztonságosabb lett a repülés, Norrisé a pole pozíció a Hungaroringen. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, évekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. A részletes menetrend hamarosan a MÁV csoport felületein megjelenik. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít. Felügyelés, ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Lando Norris indulhat az érről a 41. Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren világbajnoki címvédője megnyerte ugyanis a Hungaroringen rendezett időmérőt, 12.000 másodperccel előzte meg a Ferraris Lewis Hamiltont. A harmadik rajtkockát Charles Leclerc szerezte meg. A 70 körös magyar nagydíj holnap délután 3 órakor kezdődik. Élénk lehet a déli eszél, másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szél csendes helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap délnyugat felől felhők sodródnak fölénk, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn folytatódik a felmelegedés, kedden is napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes szombat estét minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Következő 3 órában már mixben érkeznek a dalok. Remélem önök is

Dübörög a nyár itt a Retro Rádióban is, és így van ez egyébként a fellépési helyszíneken. Nagyon sokan kongatták a vészharangokat, hogy majd nem lesz itt semmi nyáron, meg a választások után minden eltűnik. Hát úgy tűnik, hogy semmi se tűnik el, mert hogy rengeteg esemény van, rengeteg helyszínen, ott lehetünk mi is, és rengeteg eseményt tartanak meg, amiről azt hitték sokan, hogy nem fogják megrendezni, de szerencsére minden a legnagyobb rendben van, legalábbis ezen a fronton, és ez a front nekünk nagyon-nagyon kedvező, és nagyon sok felé eljuthatunk. Jártunk például a múlt héten a Tokaji Fesztivál Katlanban, nagy tömeg TNT koncert után egy egészen sikeres fergeteg partival zártunk, aztán Alpha City, egy másik nagyon különleges helyszín, illetve a Szilvásváradi Aréna, ahol sok ezer ember és egy nagyon kellemes és nagyon színvonalas, nívós koncert a Bagositól, és előtte egy igen hosszú felvezetés, amelyet a közönség olyan szinten vett és élvezett, hogy én nagyon régen láttam ilyet. Úgyhogy nagyon boldog vagyok mindenért, amiért, vagy érhetett az elmúlt időszakban. Jártunk ugye az EFOT-on, jártunk a Plázson, a Parkban, Parkban kétszer is. Plázson ugye ez volt az évben a negyedik fellépés, és még egy biztos van, de lehet, hogy kettő, már sokan érdeklődnek a szezonzáróról, dolgozunk rajta. Ha összejön, ígérem, hogy megrendezünk. Tartsanak velem, ez a Retro Rádió, benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Ez volt a szombati Fergeteg Party második órája. Még egy pillanatra a szezonzáróval kapcsolatban, itt ugye arról van szó, hogy amennyiben találunk szponzort, megtámogassa ezt az eseményt, megrendezésre kerül, ott mindig 8-10 ezer ember jön el, és szeptember elején, augusztus legvégén szoktuk megtartani, és már-már hallgatóink érdeklődve fordultak felénk, hogy lesz-e, mikor lesz, ki lesz a vendég. Higgyék el, dolgozom rajta nagyon, és nagyon szeretném, ha létrejöhetne.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Hamarosan kezdődik a pótfelvételi eljárás a felsőoktatásban. A rendőrség is készül a holnapi futamra a Hungaroringen. Jobbára száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. Akiknek most nem sikerült, azok még bízhatnak a pótfelvételi eljárásban. Ez jövő csütörtöktől indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettesét, Vanó Renátát hallják.
4: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
3: A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Német Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességesen dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szél csendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk harmadik órája. Kellemes szombat estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a mai Fergeteg Party. Ebben az órában is, ahogy az előzőben is, a következőben is, mixben hozom minden idők legnagyobb slágereit. Tartsanak bele!

Önök a Redvágyot hallgatják, hoztuk és hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Hallgatóink egyébként nagyon sokan írnak nekünk, és rengeteg reakciót kapunk azzal kapcsolatban, hogy itt vagy ott vagyunk, vagy hol vagyunk, és mikor vagyunk, és hánykor kezdünk, és hogy alakul, és ki lesz a vendég. Szóval tényleg egészen sok az a érdeklődés, amely minket elér. Jártunk például a Balaton Erren, ott Soltész Rezsővel töltöttük együtt az időt, aztán voltunk a felvidéki Vágtán, aztán a Budapest Parkban, és a Sárvári Sörexpresszen is, ahogy minden évben ezt tettük. Remélem hallgatóink is velünk tartanak, és még a homokháti sokadalomról nem is beszéltem. Ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak. Gyere,

0: Önök a Retrádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Már is véget ért ez a bizonyos harmadik óránk is, amely azt jelenti, hogy már csak egy van hátra mai műsorból, de nem kell csüggedni, mert holnap is vár mindenkit a Fergetek Parti. Tartsatok velünk, ez a Retro Rádió. Mindjárt jön a folytatás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes szombat estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. DJ Petro mixével szeretnék kedveskedni önöknek, most már régen nem volt vendéglemezlovasunk, de Petro mixe remélem megtöri ezt a sort, és kezdődjön is az összeállítás. Kellemes szombat estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. DJ Petro mixével.

Balatoni helyzet jelentéssel szeretném folytatni itt a Retrorádióban. Nincs annyi ember a Balatonon, mint szokott lenni. Én egy olyan becsésem szerint egy 15-20%-os visszaesés lehet, de ezt majd a nálam okosabbak meg fogják mondani a szezon végén. Viszont hadd biztosak mindenkit, és nem egy helyre szeretnék invitálni valakit, vagy egy eseményre, hanem hogy jöjjenek a Balcsira, gyönyörű a víz egyébként. Annyira nem is veszélyes a helyzet, mert voltam a múlt héten ezen az Alfa Cityn, ez Velencén volt. Hát ott nagyon rossz a helyzet, tényleg nincs víz a tóban, vagy nagyon kevés. Viszont a Balaton azért, bár tudom, hogy tudományosan mérik, hogy mennyivel kevesebb, mint tavaly nyáron volt, de ez így látszatra nem igen jelentős. Viszont az események, a fesztiválok, a falunapok, városnapok hatalmas hangulatban zajlanak, úgyhogy én köszönöm szépen hallgatóinknak, hogy ott vannak, eljönnek. Nagyon sokszor csak egy-egy buli kedvéért, vagy egy koncert kedvéért látogatnak egy-egy balatoni városba. Vendégek ugye vannak nagyon ikonikus helyszínek Alsóörsön, aztán Akaratján, aztán Siófokon, amelyek kifejezetten erre épültek, hogy eljöjjenek a hallgatók akár Pestről, Fehérvárról, vagy ott a környékből egy-egy koncertre vagy bulira. Na mindegy, menjünk tovább, ez a Retro Rádió Fergetek Parti című műsora. Tartsanak velem, velünk egyébként Roli, Lengyel Tótiban. A lemezjátszók mögé állt újra, és nagyon nagy bulit csinált, úgyhogy könnyű volt tőle átvennem a stafétát. Maradjatok velem, ez a Retro

volt a Retroádió mai szombatesti Fergetek partija. Köszönöm, hogy velem töltötték az időt. Remélem, hamarosan újra találkozunk valamelyik helyszínünkön, vagy itt a Retroádió készülékei mellett, vagy a Retroádiót fogó készülékek mellett. Köszönöm szépen, hogy velem töltik az időt bárhol, bármikor. Sok ezer emberrel találkozhatok minden héten. Nem is tudom, mi lesz velem téren, amikor nincsenek ilyen nagy bulik, de majd valamit kitalálunk. Önök pedig most, aki nyugovóra tér, jó éjszakát kíván.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

lépsz, a szív elszorul, mit biztosnak hittem, eddig most felborul. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szól a varázs.